90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: We out.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

szép sztorik.

0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Tovább tart a vörös kód, lehet pályázni a nyírő élére. Vizsgálják az Intercity-ket, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tart a tikkasztó meleg, meghosszabbították a vörös kódot a rendkívüli hőség miatt. A szociális és családügyi miniszter döntése értelmében a speciális intézkedés jövő kedélyfélig marad érvényben. A cél, hogy a veszélyeztetett emberek, különösen az idősek, a betegek és a hajléktalanok időben segítséget kapjanak. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell. Felhívást tettek közzé a Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói tisztségére. A pozícióval határozatlan idejű szerződés jár. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter június elején jelentette be, hogy pályázatot írnak ki az intézet vezetői posztjára, valamint Budapesten több kórházat vonnak be az akut pszichiátriai ellátásba, és célzott ösztönzőket építenek be a rendszer működésének megerősítéséért. Újraindult az Intercity és hálókocsik fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban. Erről Vitézi Dávid miniszter számolt be. A MÁV által visszavett üzemben egy éve állt a munka, most azonban ismét megkezdődhet a javításra váró szerelvények forgalomba állítása. A tárcavezető szerint jelenleg a vasúttársaság járműinek nagyjából negyede üzemképtelen, mert szerelésre vagy fővizsgára vár. Razziáztak az egyenruhások, több száz ittas vagy bódult sofőrt szűrtek ki a rendőrök egyetlen hét alatt. Az Európai Közlekedés Biztonsági Akció során csaknem 1,5 millió ellenőrzést végeztek, és 500 esetben kellett intézkedni alkohol vagy kábítószer fogyasztása miatt. Sokan választanak belföldi úti célt. A hazai turisták tavaly 50 millió utazást tettek itthon, és 2024-hez képest 16%-kal többet, 1200 milliárd forintot költöttek. A legtöbb pénzt szállásra fordítják, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a Központi Statisztikai Hivatal szakértője.
2: A belföldi utazások során eltöltött idő 40%-át nem turisztikai szálláshelyen, hanem ismerősök által nyújtott szálláson, vagy saját ingatlanjukban töltik el az utazó. Úti cél tekintetében a Balaton továbbra is örökít a dominanciáját.
1: A hőség szinte fullasztó, délután 35 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap országszerte derűs idő vár ránk, több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik a szelet. Napközben tovább fokozódik a kánikula, 31 és 37 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Pénteken a hajnali órák még több felé hozhatnak átmeneti felfrissülést, de később extrém melegre számítsunk. 38 fokig kúszhat a hőmérő higanyszála. Szombaton 40 fokra készüljünk a Dunántúlon.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. június 25-e van, csütörtök, reggel 6 óra.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM Pécsbook.
1: A hétvégén már harmadfokú lesz a hőségriasztás. Másfél tonna pontyot terepítettek két tóba. Okos zebrára szavazhatunk. Szendi Hajni vagyok. Ezt tartotta a 18. Fishing on Orfű, az ország egyik legnépszerűbb könnyűzenei fesztiváljára. Idén is hetekkel korábban elfogytak a jegyek, így a rendezvény tehát már sokadik évvel teltházzal várja közönséget. A Fishingen idén közel 150 produkció lép fel. A fellépők között megtaláljuk a Kispál és a Borz nevét, illetve a Heaven Street 7-ét, jön a Kistehén, a Carson Coma, a Queen Bee, a 30Y, a Hipper Karma, csak hogy egy pár nevet említsünk. A koncerteken túl kiemelt szerepet kapnak idén is a kulturális, közösségi és szabadidős programok. Megnyílik a képzőművészeton Orfű, a fesztivál szabadtéri kortárs képzőművészeti kiállítása, de mindemellett lesz pódiumbeszélgetések, érkezik a Magyar Vörös Kereszt, a Buli Segélyszolgálat is, és lehet sportolni is majd. Meghosszabbították a másodfokú figyelmeztetést, a hétvégén már harmadfokú hőségriasztás lép életbe. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ döntése alapján az országos tisztifőorvos meghosszabbította a korábban elrendelt hőségriasztást péntek éjfélig. Szombattól pedig már harmadfokú hőségriasztás lesz az ország egész területén. Pécs megyei Jóváros önkormányzata arra kéri a lakosságot, hogy a következő napokban fokozottan figyeljenek saját és a környezetük egészségére. A nagy meleg leginkább az idősek, a gyerekek, a várandósok, a krónikus betegek szervezetét terheli meg. Fontos, hogy egy percre se hagyjon senki gyermeket vagy háziállatot parkoló autóban. A pécsi ivókutak, légkondicionált helyiségek listája az önkormányzat oldalán találhatók. Befejezték a pécsi vasútvonal karbantartását, újra járnak a vonatok a Budapest-Pécs vasútvonal teljes hosszán. 4 héttel ezelőtt kezdődött meg a Sárbogárd és Dombóvár közötti pályafelújítás. Ennek célja a lassú jelek felszámolása és a pálya állapotának javítása volt. Az elmúlt hetekben 120-130 vasutas dolgozott a vonalon. A MÁV saját erőforrásból végrehajtott munkálatai során 4800 tonna zúzott követ épített be. Több mint 4500 méteren cseréltek sínt, mint egy 400 vas beton aljat építettek be, váltókat újítottak fel, javították a vízelvezetést, és több helyen megerősítették a pályát és az alépítményt. A munka eredményeként több szakaszon megszűnik a sebességkorlátozás. Több száz énekes lepi el a belvárosi tereket Pécsen. Ismét nemzetközi kórusfesztivált rendeznek a Baranyai megyeszékhelyen. Augusztus elején 6 hónapon át több száz énekes alakítja koncertteremné a köztereket, illetve az udvarokat. Az idei Pécs Kantát nemzetközi kórusfesztivált augusztus 3-a és 8-a között tartják meg a belvárosban, a Kodály központban és a Zsolnai kulturális negyed területén. A rendezvény hazánk egyik legjelentősebb kórus zenei fesztiválja, amely korábban kétszer is Pécset zajló nemzetközi Európa Cantát fesztivál örökségén alapul. Az esemény egyik leglátványosabb programja során több száz énekes áll össze, egyetlen nagy kórussá, hogy klasszikus műveket szólaltassanak majd meg. Elektromos rollerrel közlekedő férfi okozott balesetet Pécsen. Június 6-án kora délután történt a baj, amikor a Vasút utcában a Kálvin utca irányából az indóháztér felé haladt. A rolleres egy erősen jobbra ívelő kanyarban áttért a szemközti sávba, így a szembejövő autóbusz vészfékezett. Az egyik utas megsérült, az ugye a bíróságon folytatódik. Radioaktív anyagot tárult az udvarában egy pécsi vállalkozó, a járásbíróság pedig meg is tartotta most a nyilvános előkészítő ülést. Meghozott ítéletével radioaktív anyaggal visszaélés miatt 400 000 forint pénzbüntetésre ítélte a férfit. A bírság megfizetésére 20 havi egyenlő részben történő részletfizetést is engedélyezett a bíró, és elkobozták a sugárforrást. Másfél tonna ponty került a sikondai és a mecsek pölöskei tavakba. Összesen másfél tonna három nyaras pontja gyarapodott a Komlói Bányász-Horgász Egyesület két népszerű vízterülete. A telepítés során a sikondai kettes tóba 700 kg, míg a mecsek pölöskei tóba 800 kg három nyaras pontyot engedtek be. Így folytatják a rendszeres haltelepítést. Okos zebrát kaphat az egyik legveszélyesebb pécsi kereszteződés, tehát újabb ilyennel gyarapodhat a megyeszékhely, amennyiben a legveszélyesebb gyalogátkelő helyek listáján szereplő egyik pécsi helyszín a legtöbb szavazatot kapja. Az Országos Baleset Megelőzési Bizottság javaslata alapján állították össze a listán, ezen 12 helyszín van, a pécsire is lehet szavazni június 30-ig. Tragikus hirtelenséggel elhunyt a rózsaszín pitbull gitárosa, írja komló.hu. Mén Zoltán 51 éves volt. A zenekar meghatározó tagjának halálhírét az együttes hétfőn a közösségi oldalán tudatta a rajongókkal. A rózsaszín pitbull a 90-es években vált ismerté, szókimondó, nyers, de társadalmi visszásságokra válaszodó dalaival. Sztrájkoltak az egyik pécsi gyárban, nem sikerült közös nevezőre jutni a cégvezetéssel, így újból sztrájkoltak tegnap a dolgozók az egyik dél-koreai tulajdonú pécsi gyárban. A munkavállalók méltatlanul alacsonynak tartják az idei bérfejlesztés mértékét, és mivel szerintük a vállalat nem hajlandó felülvizsgálni a korábbi döntését, ismét munkabeszüntetéssel adtak hangot az elégedetlenségüknek. Szeptember 4-én és 5-én szervezik meg Komlón a bányásznapokat, amely a város legnagyobb hagyományőrző és kulturális rendezvénye. A bányászati múlt előtt tisztelgünk idén is, de közben közös ünneppé is kovácsolja ez a várost. A többnapos fesztivál koncertekkel, családi programokkal, kiállításokkal, közösségi élményekkel várja a látogatókat. Hagyomány és buli egy helyen. Rohamos a napad a Duna, Mohácsnál 1 méter alá is eshet a vízszint. A hajózás szempontjából kritikus 150 cm-es határhoz közelít már a vízszint a Duna Mohácsi szakaszánál. A folyó az előrejelzések szerint tovább apad az 1 méteres szinthez közelítve. Gyakorlatilag évek óta jellemzően alacsony a Duna vízszintje. Volt olyan, amikor a hajózást is zavarta. Megjelent a legfrissebb adótrafipax, a NAV baranyai munkatársa héten Komlón, Pécsett, Uránvárosban a fagylalt árusokat és a cukrászdákat ellenőrzik, a megye többi településén pedig a szezonális zöldségeket, árusítókat. Sikeresen lezárult a Dugovics utca felújítása Komlón, megtörtént a műszaki átadás is, így a lakók immár egy teljesen elkészült, modern és biztonságos útszakaszt vehetnek birtokba. A terület az elmúlt években kertvárosias lakóövezetté vált és fokozatosan beépült, ám a víztoronyig húzódó szakasz eddig nem rendelkezett szilárd útburkolattal. Hamarosan nagy mennyiségben érkezik a piacra a szabadföldi magyar görög és sárga dinnye, amely a termelők várakozása szerint idén kiváló minőségű lesz. Egyébként Magyarországon mintegy 1500 család foglalkozik a dinnye termesztéssel, az egyfőre jutó éves fogyasztás pedig a görög dinnyéből 10-12 kg. Baranyában, főként az ormánságban termesztenek dinnyét, elsősorban görögöt. Tovább szépül Siklós történelmi belvárosa, megújult a Dózsa utca 39 szám alatti épület homlokzata Siklóson. Az ingatlan felújították, a díszített homlokzat színezése a környezethez harmonikusan illeszkedő pasztell árnyalatokat kapott. A beruházás hozzájárul a város történelmi arculatának megőrzéséhez, tovább szépült a belváros. És most néhány szóban a várható időjárásról. Folytatódik a hőség, a kánikula, sőt, a következő napokban a helyzet fokozódik. Ma nagyrészt derült napos idő várható. Az ország középső déli megyében képződhet kevés gomoly felhő, viszont csapadék nem érkezik ezekből. Délután 31-37 fok között alakulnak a maximumok. Baragyában 34-35 fok lesz mérsékelt szél kíséretében. Szendi Hajnit hallotta.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt kívánok, június 25-én csütörtökön Vilmos Viola napja van, nekik és a szülinaposoknak is nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok, és lehet engem utánozni a 0620 55 55 155-ön hívható SMS Viber, mindjárt jön az Enigma és a Return to Innocence, előtte még a Unique, mindenek előtt Tom Novi az Unexpected-del, Max M. Levente vagyok, ez a
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel és két dívával megy tovább a csütörtök reggel. Közülük Shakira oroszlán részt vállal a foci VB-kből. Az idei torna hivatalos dalát is ő énekli, a Die Die-t. A megnyitón is fellépett, és sőt néha, ha kilátogat a foci meccsre, mint ahogy ezt tette legutóbb

0: zenék, mert jó. Best FM, a legjobb zenék, fokozódik a kánikula, egyre kegyetlenebb a forróság. Részletes időjárás jelentés és friss infók a hírekben, a csütörtök reggel pedig fél hét után Michael Bublé-val megy tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Fultam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: A hétvégén már harmadfokú lesz a hőségriasztás. Másfél tonna pontyot terepítettek két tóba. Okos zebrára szavazhatunk. Szendi Hajni vagyok. Meghosszabbították a másodfokú figyelmeztetést, a hétvégén már harmadfokú hőségriasztás lép életbe. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ döntése alapján az országos tisztifőorvos meghosszabbította a korábban elrendelt hőségriasztást péntek éjfélig. Szombattól pedig már harmadfokú hőségriasztás lesz az ország egész területén. Pécs megyei Jóváros önkormányzata arra kéri a lakosságot, hogy a következő napokban fokozottan figyeljenek saját és a környezetük egészségére. A nagy meleg leginkább az idősek, a gyerekek, a várandósok, a krónikus betegek szervezetét terheli meg. Fontos, hogy egy percre se hagyjon senki gyermeket vagy háziállatot parkoló autóban. A pécsi ivókutak, légkondicionált helyiségek listája az önkormányzat oldalán találhatók. Okos zebrát kaphat az egyik legveszélyesebb pécsi kereszteződés, tehát újabb ilyennel gyarapodhat a megyeszékhely, amennyiben a legveszélyesebb gyalogátkelő helyek listáján szereplő egyik pécsi helyszín a legtöbb szavazatot kapja. Az Országos Baleset Megelőzési Bizottság javaslata alapján állították össze a listán, ezen 12 helyszín van, a pécsire is lehet szavazni június 30-ig. Másfél tonna ponty került a sikondai és a mecsekpölöskei tavakba. Összesen másfél tonna három nyaras pontja gyarapodott a Komlói Bányászhorgász Egyesület két népszerű vízterülete. A telepítés során a sikondai kettes tóba 700 kg, míg a mecsekpölöskei tóba 800 kg három nyaras pontyot engedtek be. Így folytatják a rendszeres haltelepítést. A határokon túli magyarságért alapítvány június 28-án rendezi meg a barokk zenei kincsek a Pécsi Egyházmegye levéltárából című koncertet. Az eseményhez könyvbemutató is társul, a helyszín pedig a Pécsi Dómkőtára lesz majd. Gázvezető rekonstrukciós munkák zajlanak Pécsett a Péter utcában. Július 19-ig a Has Mihály tér bejárata és a Hunyadi utca között dolgoznak a szakemberek. A munkával érintett szakaszon teljes útzár van érvényben. A környező utcákban pedig fontos, hogy figyeljük a táblákat, mert hogy megváltozott a forgalmi rend. Jó utat a Best FM-mel! Folytatódik a hőség, a kánikula, sőt, a következő napokban a helyzet fokozódik. Ma nagyrészt derült napos idő várható. Az ország középső déli megyében képződhet kevés gomoly felhő, viszont csapadék nem érkezik ezekből. Délután 31-37 fok között alakulnak a maximumok. Baragyában 34-35 fok lesz mérsékelt szél kíséretében.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Június 25-én csütörtökön országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Ma már sehol sem várható csapadék. A 11-20 fok közötti reggelt 31-37 fokos kánikula követi, és erre készülhetünk majd holnap, de szombaton is, amikorra 34-40 fok közötti értékeket jósolnak. Pump It-hez már a Black Eyed Peas slágere, a legjobb zenék között itt a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hét után jön majd a Daft Punk legendás slágere. Round the World, és itt lesz Lotfi Begi, Náksi, az Álmok Futók és Dr. Béres a Hold dalával. Ha a dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155. Nem sokára szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Befejezték a pécsi vasútvonal karbantartását, elhunyt a rózsaszín pitbull gitárosa. Sztrájkoltak tegnap az egyik pécsi gyárban, Szendi Hajni vagyok. Megjelent a legfrissebb adótrafipax, a NAV baranyai munkatársa héten Komlón, Pécsett, Uránvárosban a fagylalt árusokat és a cukrászdákat ellenőrzik, a megye többi településén pedig a szezonális zöldségeket, árusítókat. Befejezték a pécsi vasútvonal karbantartását, újra járnak a vonatok a Budapest-Pécs vasútvonal teljes hosszán. 4 héttel ezelőtt kezdődött meg a Sárbogárd és Dombóvár közötti pályafelújítás. Ennek célja a lassú jelek felszámolása és a pálya állapotának javítása volt. Az elmúlt hetekben 120-130 vasutas dolgozott a vonalon. A MÁV saját erőforrásból végrehajtott munkálatai során 4800 tonna zúzott követ építettek be, mint 4500 méteren cseréltek sínt, mintegy 400 vas beton aljat építettek be, váltókat újítottak fel, javították a vízelvezetést, és több helyen megerősítették a pályát és az alépítményt. A munka eredményeként több szakaszon megszűnik a sebességkorlátozás. Sztrájkoltak az egyik pécsi gyárban, nem sikerült közös nevezőre jutni a cégvezetéssel, így újból sztrájkoltak tegnap a dolgozók az egyik dél-koreai tulajdonú pécsi gyárban. A munkavállalók méltatlanul alacsonynak tartják az idei bérfejlesztés mértékét, és mivel szerintük a vállalat nem hajlandó felülvizsgálni a korábbi döntését, ismét munkabeszüntetéssel adtak hangot az elégedetlenségüknek. Tragikus hirtelenséggel elhunyt a rózsaszín pitbull gitárosa, írja komló.hu. Mén Zoltán 51 éves volt. A zenekar meghatározó tagjának halálhírét az együttes hétfőn a közösségi oldalán tudatta a rajongókkal. A rózsaszín pitbull a 90-es években vált ismerté, szókimondó, nyers, de társadalmi visszásságokra válaszodó dalaival.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Gázhálózati munkák kezdődtek Pécsett a Megye utcában, a 4-es számú ház és a Papnövelde utca között. A munka miatt teljes útzár van érvényben, nem csak itt, hanem az Anna utca és a Papnövelde utca egy szakaszán is. A gyalogosok zavartalanul tudnak közlekedni. Jó utat kívánok! Folytatódik a hőség, a kánikula, sőt, a következő napokban a helyzet fokozódik. Ma nagyrészt derült napos idő várható. Az ország középső déli megyében képződhet kevés gomoly felhő, viszont csapadék nem érkezik ezekből. Délután 31-37 fok között alakulnak a maximumok. Baragyában 34-35 fok lesz mérsékelt szél kíséretében.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, június finisében, jövő héten már július lesz, repül az idő, mintha csak nemrég lett volna a 2001, amikor a Lady Marmalade óriási sláger volt. Ezzel indul az óra, ha a dugó baleset van valahol, vagy névnapos, szülinapos ünnepelne bárki, egyébként Vilmos Viola napja van, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt az év 176. napján. Június 25-e van, csütörtök, a tengerész világnap, a vitiligó világnapja és a barlangok nemzetközi napja. És jön egy gyors időjárás jelentés innától, hot, azaz forró. A mai, a holnapi és a hétvégi napok időjárása is ilyen lesz. Kitartást hozzá!

0: Best FM, a legjobb zenék. Miami-ba utazunk a fél 8-as hírek után Bill Smith-szel. Ott egyébként ma kellemesebb lesz az idő, mint nálunk. A maximum 32 fok körül alakul, míg idehaza 31-37 fok közötti kánikulára készülhetünk, és ez napról napra csak durvább lesz. Részletek a hírekben, aztán zenélünk tovább itt a Besten. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah. Come on, yeah.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Több száz énekes érkezik Pécsre. Komlón megtartják idén is a bányásznapokat. Apad a Duna, baj lehet. Szendi Hajni vagyok a hírekkel. Rohamosan apad a Duna, Mohácsnál egy méter alá is eshet a vízszint. A hajózás szempontjából kritikus, 150 cm-es határhoz közelít már a vízszint a Duna Mohácsi szakaszánál. A folyó az előrejelzések szerint tovább apad az egy méteres szinthez közelítve. Gyakorlatilag évek óta jellemzően alacsony a Duna víz szintje. Volt olyan, amikor a hajózást is zavarta. Ófalu község önkormányzata a közösségi oldalán hívta fel a lakosság figyelmét arra, hogy a Mezőföldvíz Kft. Tájékoztatása szerint jelentősen csökkent a víztároló tartály vízkészlete. Kérik, mindenki ellenőrizze, nincs egy csőtörés az ingatlanján. Több száz énekes lepi el a belvárosi tereket Pécsen. Ismét nemzetközi kórusfesztivált rendeznek a Baranyai megye székhelyen. Augusztus elején 6 hónapon át több száz énekes alakítja koncertteremné a köztereket, illetve az udvarokat. Az idei Pécs Kantát nemzetközi kórusfesztivált augusztus 3-a és 8-a között tartják meg a belvárosban, a Kodály központban és a Zsolnai kulturális negyed területén. A rendezvény hazánk egyik legjelentősebb kóruszenei fesztivál, amely korábban kétszer is Pécset zajló nemzetközi Európa Kantát Fesztivál örökségén alapul. Az esemény egyik leglátványosabb programja során több száz énekes áll össze egyetlen nagy kórussá, hogy klasszikus műveket szólaltassanak majd meg. Szeptember 4-én és 5-én szervezik meg Komlón a bányásznapokat, amely a város legnagyobb hagyományőrző és kulturális rendezvénye. A bányászati múlt előtt tisztelgünk idén is, de közben közös ünnepé is kovácsolja ez a várost. A többnapos fesztivál koncertekkel, családi programokkal, kiállításokkal, közösségi élményekkel várja a látogatókat. Hagyomány és buli egy helyen.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: A hatos úton hírnél a Zengő utca kereszteződésénél csomópont építési munkákat végeznek, a helyszínen útszűkület van. A hatos főúton a 173-as kilométernél felmarták az aszfaltot, a Pécs irányba vezető oldalon a kapaszkodó sávot pedig lezárták jó utat. Folytatódik a hőség, a kánikula, sőt, a következő napokban a helyzet fokozódik. Ma nagyrészt derült napos idő várható. Az ország középső déli megyében képződhet kevés gomoly felhő, viszont csapadék nem érkezik ezekből. Délután 31-37 fok között alakulnak a maximumok. Baragyában 34-35 fok lesz mérsékelt szél kíséretében.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok június 25-én, csütörtökön, sok boldogságot a Vilmosoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 83 éve ezen a napon született William Grant Bill Muggeridge, angol designer, a legelső laptop tervezője. 1954-ben a mai napon született David Page, Grammy-díjas amerikai billentyűs, énekes, a Toto alapító tagja és fő dalszerzője. ...1963-ban ezen a napon született George Michael, Grammy-díjas angol énekes dalszerző, a 80-as, 90-es évek egyik első számú és legismertebb popikonja. 1972. június 25 megszületett Mike Krueger, kanadai basszusgitáros, a Nickelback tagja, Chad Krueger énekes bátyja. 2009-ben a mai napon hunyt el Michael Jackson, a pop királya. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek! Lehet őket nálunk is köszönteni 0620 55 55 155 telefon SMS Viber számunk.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Azt írja Gergő, M1 Budapest felé Bicskénél autó az oldalán, brutál dugó. Köszönjük szépen, 0620 55 55 155. Ide írt nekünk Gergő, mindjárt 8 óra jönnek a friss hírek, a következő fél órában pedig többek között Robbie Williams. No regrets. They don't work. És a Follow the Flow is. Tartunk egy rövid szünetet, de aztán jönnek vissza újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Elstartolt a 18. Phishingon orrfű. Elektromos rollerrel közlekedő férfi okozott balesetet. Irány a bíróság. Folytatódik a kánikula. Radioaktív anyagot tárult az udvarában egy pécsi vállalkozó, a járásbíróság pedig meg is tartotta most a nyilvános előkészítő ülést. Meghozott ítéletével radioaktív anyaggal visszaélés miatt 400 ezer forint pénzbüntetésre ítélte a férfit. A bírság megfizetésére 20 havi egyenlő részben történő részletfizetést is engedélyezett a bíró, és elkobozták a sugárforrást. Elektromos rollerrel közlekedő férfi okozott balesetet Pécsen. Június 6-án kora délután történt a baj, amikor a Vasút utcában a Kálvin utca irányából az indóháztér felé haladt. A rolleres egy erősen jobbra ívelő kanyarban áttért a szemközti sávba, így a szembejövő autóbusz vészfékezett. Az egyik utas megsérült, az ügye a bíróságon folytatódik. Elstartolta a 18. Phishingon orrfű, az ország egyik legnépszerűbb könnyűzenei fesztiváljára. Idén is hetekkel korábban elfogytak a jegyek, így a rendezvény tehát már sokadik éve teltházzal várja közönséget. A Phishingen idén közel 150 produkció lép fel. A fellépők között megtaláljuk a Kispál és a Borz nevét, illetve a Heaven Street 7-ét, jön a Kistehén, a Carson Coma, a Quimby, a 30Y, a Hiper Karma, csak hogy egy pár nevet említsünk. A koncerteken túl kiemelt szerepet kapnak idén is a kulturális, közösségi és szabadidős programok. Megnyílik a képzőművészeton orrfű, a fesztivál szabadtéri kortárs képzőművészeti kiállítása, de mindemellett lesznek pódium beszélgetések. Érkezik a Magyar Vörös Kereszt, a Buli Segélyszolgálat is, és lehet sportolni is majd. Az év végéig nézhetjük meg a Bóbita Báb Színház zenés báb előadásaiból készült időszaki kiállítás Pécsett. A tárlat címe Dallam és Bábú együttemre. A társulat idén ünnepli 65. születésnapját.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Gázhálózati munkák kezdődtek Pécsett a Megye utcában, a 4-es számú ház és a Papnövelde utca között. A munka miatt teljes útzár van érvényben, nem csak itt, hanem az Anna utca és a Papnövelde utca egy szakaszán is. A gyalogosok zavartalanul tudnak közlekedni. Jó utat kívánok! Folytatódik a hőség, a kánikula, sőt, a következő napokban a helyzet fokozódik. Ma nagyrészt derült, napos idő várható. Az ország középső déli megyében képződhet kevés gomoly felhő, viszont csapadék nem érkezik ezekből. Délután 31-37 fok között alakulnak a maximumok. Baragyában 34-35 fok lesz mérsékelt szél kíséretében.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt kívánok, 4 perccel múlt 8 óra, június 25-e van. Tombola nyár és a nyári szünet, kitartást a kánikulához, jó nyaralást annak, aki a héten pihen, ha pedig dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155, rögtön Crystal Waters, nem sokára a Simply Red, most pedig Oli Mörsz jön, Max M. Levente vagyok, ez a
0: Best FM.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akartam rommá menni, egy életet mulattam át, sokszor

lesz majd, hogy legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsátok.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, jó utat, óvatosan a kánikulában, könnyebben elkalandozik a figyelmünk. Oldalára borult egy autó az M1-esen Budapest felé Biatorbágy térségében. Egy sáv járható ott, emiatt 7-8 kilométeres az eset mögött a torlódás. A 76-os főúton Zalaegerszeg térségében a Kiskutasi elágazásnál két autó koccant, a 60-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Jó utat, jön a napfelkelte, egyébként a nyári napforduló nem egyenlő a legkorábbi napfelkeltével és a legkésőbbi naplementével. Ezek külön-külön részben már megvoltak. Június 16-án 4 óra 45-kor volt az idei legkorábbi napfelkelte, és holnap lesz a legkésőbbi naplemente. Jöjjön most a Sunrise, a napfelkelte a Simply Redtől is, itt a Besten. Jó reggelt!

0: dead.
1: Best FM, a legjobb zenék. Szombattól harmadfokú a hőségriasztás, közben extrém erős UV-sugárzás társul a kánikula mellé. Még a normál bőrtípusú embereknél is bőrpír jelentkezhet akár 10-15 perc napon tartózkodás után. Vigyázzunk a bőrünkre, magunkra, bár közben azért csábító a vízpart, 26 fokos a Balaton, mondom azért a Velencei tó hőmérsékletét is, bár ott meg rekord alacsony vízállást mértek, 25 fok a tóvize, a Tisza tó 26 fokos, a Fertő tóé 25. Még több friss infó pillanatokon belül, rögtön 8:30, jó reggelt, a hírek után a Stereo MC-z jön.
2: A műsorszám termék megjelenítést tart.

tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Baby, come on. Hey, Martinez, you ready, girl? Come on.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: A hétvégén már harmadfokú lesz a hőségriasztás. Másfél tonna pontyot terepítettek két tóba. Okos zebrára szavazhatunk. Szendi Hajni vagyok. Meghosszabbították a másodfokú figyelmeztetést, a hétvégén már harmadfokú hőségriasztás lép életbe. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ döntése alapján az országos tisztifőorvos meghosszabbította a korábban elrendelt hőségriasztást péntek éjfélig. Szombattól pedig már harmadfokú hőségriasztás lesz az ország egész területén. Pécs megye Jugóváros önkormányzata arra kéri a lakosságot, hogy a következő napokban fokozottan figyeljenek saját és a környezetük egészségére. A nagy meleg leginkább az idősek, a gyerekek, a várandósok, a krónikus betegek szervezetét terheli meg. Fontos, hogy egy percre se hagyjon senki gyermeket vagy házi állatot parkoló autóban. A pécsi ivókutak, légkondicionált helyiségek listája az önkormányzat oldalán találhatók. Okos zebrát kaphat az egyik legveszélyesebb pécsi kereszteződés, tehát újabb ilyennel gyarapodhat a megyeszékhely, amennyiben a legveszélyesebb gyalogátkelő helyek listáján szereplő egyik pécsi helyszín a legtöbb szavazatot kapja. Az Országos Baleset Megelőzési Bizottság javaslata alapján állították össze a listán, ezen 12 helyszín van, a pécsire is lehet szavazni június 30-ig. Másfél tonna ponty került a sikondai és a mecsekpölöskei tavakba. Összesen másfél tonna három nyaras pontja gyarapodott a Komlói Bányász-Horgász Egyesület két népszerű vízterülete. A telepítés során a sikondai kettes tóba 700 kg, míg a mecsekpölöskei tóba 800 kg három nyaras pontyot engedtek be. Így folytatják a rendszeres haltelepítést. A határokon túli magyarságért alapítvány június 28-án rendezi meg a Barokk zenei kincsek a Pécsi Egyházmegye levéltárából című koncertet. Az eseményhez könyvbemutató is társul, a helyszín pedig a Pécsi Dóm kőtára lesz majd.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: A hatos úton Hérnél a Zengő utca kereszteződésénél csomópont építési munkákat végeznek, a helyszínen útszűkület van. A hatos főúton a 173-as kilométernél felmarták az aszfaltot, a Pécs irányba vezető oldalon a kapaszkodó sávot pedig lezárták jó utat. A következő napokban fokozódik a kánikula. A mai 34-35 fokról este 25-26-ra csökken a levegő hőmérséklete. A hét utolsó munkanapján, tehát holnap Baranyában a reggeli 18 fokról délután már 36-ra melegszik fel a levegő hőmérséklete. Szombaton 38 fok lesz délután, vasárnap pedig 39. Csapadék nem érkezik hozzánk a következő napokban.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Még mindig nagy a dugó az M1-esen Budapest felé, ahol korábban Biatorbágynál felborult egy autó. 6-7 kilométeren torlódik a pálya, és sokan próbálnak az egyes főúton kerülni, úgyhogy már az is bedugult kicsivel Biatorbágy előtt, és torlódik. Jó utat, ha a dugó baleset van, várom az infót 0620-55-55-155, és a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereinek egyike a folytatásban is. Jön a Fragmától, a Talk az Miracle a Besten.
1: Best FM. A legjobb zene.

0: Szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szó szerint tombol a nyár, ma 35 fok körül, a hétvégén inkább 40 fokhoz közel lesz a maximum, és közel hozzá címmel szól majd Maxi Priest dala a következő órában. Ez lesz a Close to You, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, jön a Well Hello is! De mindenek előtt a friss hírek, aztán szólnak újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Befejezték a pécsi vasútvonal karbantartását, elhunyt a rózsaszín pitbull gitárosa. Sztrájkoltak tegnap az egyik pécsi gyárban, Szendi Hajni vagyok. Megjelent a legfrissebb adótrafipax, a NAV baranyai munkatársa héten Komlón, Pécsett, Uránvárosban a fagylalt árusokat és a cukrászdákat ellenőrzik, a megye többi településén pedig a szezonális zöldségeket, árusítókat. Befejezték a pécsi vasútvonal karbantartását, újra járnak a vonatok a Budapest-Pécs vasútvonal teljes hosszán. 4 héttel ezelőtt kezdődött meg a Sárbogárd és Dombóvár közötti pályafelújítás. Ennek célja a lassú jelek felszámolása és a pálya állapotának javítása volt. Az elmúlt hetekben 120-130 vasutas dolgozott a vonalon. A MÁV saját erőforrásból végrehajtott munkálatai során 4800 tonna zúzott követ építettek be, mint 4500 méteren cseréltek sínt, mint egy 400 vas beton aljat építettek be, váltókat újítottak fel, javították a vízelvezetést, és több helyen megerősítették a pályát és az alépítményt. A munka eredményeként több szakaszon megszűnik a sebességkorlátozás. Sztrájkoltak az egyik pécsi gyárban, nem sikerült közös nevezőre jutni a cégvezetéssel, így újból sztrájkoltak tegnap a dolgozók az egyik dél-koreai tulajdonú pécsi gyárban. A munkavállalók méltatlanul alacsonynak tartják az idei bérfejlesztés mértékét, és mivel szerintük a vállalat nem hajlandó felülvizsgálni a korábbi döntését, ismét munkabeszüntetéssel adtak hangot az elégedetlenségüknek. Tragikus hirtelenséggel elhunyt a rózsaszín pitbull gitárosa, írja a komló.hu. Mén Zoltán 51 éves volt. A zenekar meghatározó tagjának halálhírét az együttes hétfőn a közösségi oldalán tudatta a rajongókkal. A rózsaszín pitbull a 90-es években vált ismerté, szókimondó, nyers, de társadalmi visszásságokra válaszodó dalaival.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Gázhálózati munkák kezdődtek Pécsett a Megye utcában, a 4-es számú ház és a Papnövelde utca között. A munka miatt teljes útzár van érvényben, nem csak itt, hanem az Anna utca és a Papnövelde utca egy szakaszán is. A gyalogosok zavartalanul tudnak közlekedni. Jó utat kívánok! A következő napokban fokozódik a kánikula. A mai 34-35 fokról este 25-26-ra csökken a levegő hőmérséklete. A hét utolsó munkanapján, tehát holnap Baranyában a reggeli 18 fokról délután már 36-ra melegszik fel a levegő hőmérséklete. Szombaton 38 fok lesz délután, vasárnap pedig 39. Csapadék nem érkezik hozzánk a következő napokban.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Olyan sztároktól, mint Janet Jackson, Fatboy Slim, a De La Soul, Sheryl Crow, vagy elsőként Justin Timberlake, Like I Love You. Ezzel indul az óra, 4 perc elmúlt 9. Hello, Maxim Levente vagyok. 0620-55-55-155, ha a dugó baleset van, hívható SMS, Viber számunkra várom az infót.
0: Best FM.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

Best FM a legjobb zenék. Erős a forgalom ma is az M1-esen Budapest felé Tata és Biatorbágy között. Ráadásul az M0-ás csomópontjánál korábban egy baleset is történt. Egy sávon halad a forgalom, mögötte 8-9 kilométeres torlódás alakult ki. Az ellenkező oldalon Hegyeshalom felé Bicske térségében lerobbant egy kis teherautó a külső sávban a 33-as kilométernél. A torlódás ott is több mint 3-4 kilométer.

0: Best FM a legjobb zenék. Újabb baleset az M5-ösön történt a főváros felé Ócsánál, 5 kilométeres a dugó. Óvatosan, a kánikula próbára tesz minket, autósokat, gyalogosokat egyaránt. Figyeljünk egymásra jobban. Mindjárt Fatboy Slim, előtte még a BSV, most pedig Denzel jön, és a Pump It Up a Best-en.
1: Best FM, a legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now.

Best FM a legjobb zenék, ma is forró nap előtt állunk, de ez még nem a maximum. Még teker egy kicsit a hőfokon a kánikula a következő napokban. Ma 35 fok körül alakul a maximum, holnap 33-38 fokos forróságban lesz részünk. Szombaton a legmelegebb órákban 35-40, vasárnap délután pedig 36-41 fokig is felforrósodhat a levegő. All for you, ez már Janet Jackson dala a 90-es és 2000-es évek belejthetetlen slágerei között.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Az East 17 is jön az It's Alright-tal, rendben van, hát biztos nem az, hogy hétvégén 40 fok lesz, de akkor mi? És persze szólnak szokás szerint magyar dalok is, jön majd Horváth Tamás. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám. Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Bécs, Árnyas út.
2: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
3: Mesélj!
2: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
3: Ez már tetszik.
2: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
4: Bendegúzlakópark.hu.
5: Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Jön a rózsaszín buli, az idei villányi rozé fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz a BSV és a Gang, Bajrax a Schleppel, Regán Lili, valamint Lotfi Begi. Bővebb info és jegyek villany.hu. Fishing on Orfű június 24 és 27 között olyan sztárokkal, mint a Kis Csillag, az Analóg Balaton, a Kispál és a Borz, vagy éppen a Quimby. További fellépők és bővebb info fishingonorfű.hu. Június 27-én délután 2 órától Fúvós Fesztivál Lipon a Mohács 500 jegyében. Fellép a Babarci Fúvós Zenekar, az Originál Gránes Spatzen, az Elité Mazsaret csoport, Pénzváros Egyesült Koncert Fúvós Zenekara és a Lipói Nemzetiségi Fúvós Zenekar. További ajánlatok Halász Kingától, a SÖK kommunikációs munkatársától.
6: Június 26-án a Zsolnai Táncháza keretében Misszia Táncház lesz a Színház téren ezúttal, amikor is várunk mindenkit, aki szeretne elmerülni a Balkán sokszínű zenei és táncos hagyományában, ugyanis autentikus horvát, szerb és macedon népzenére táncolhatnak majd. Június 27-én Kantavári túra indul a Misina tetőpontról. Ez egy kb. 8 kilométeres körtúra, amely segít majd kikapcsolódni. Az útvonal az körülbelül 3 órát vesz igénybe. A Misináról indulunk a Flóra pihenőn át, a Kisréted, a Kantavárt érintve végül vissza a Misinára. Június 27-én a Varázsóra ütköző golyóktól ütköző atomokig című bemutatóját láthatjuk a Zsolnai negyedben.
5: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
7: Több száz énekes érkezik Pécsre. Komlón megtartják idén is a bányásznapokat. Apad a Duna, baj lehet. Szendi Hajni vagyok a hírekkel. Rohamosan apad a Duna, Mohácsnál 1 méter alá is eshet a vízszint. A hajózás szempontjából kritikus, 150 cm-es határhoz közelít már a vízszint a Duna Mohácsi szakaszánál. A folyó az előrejelzések szerint tovább apad az 1 méteres szinthez közelítve. Gyakorlatilag évek óta jellemzően alacsony a Duna víz szintje. Volt olyan, amikor a hajózást is zavarta. Ófalu község önkormányzata közösségi oldalán hívta fel a lakosság figyelmét arra, hogy a Mezőföldvíz Kft. Tájékoztatása szerint jelentősen csökkent a víztároló tartály vízkészlete. Kérik, mindenki ellenőrizze, nincs-e csőtörés az ingatlanján. Több száz énekes lepi el a belvárosi tereket Pécsen. Ismét nemzetközi kórusfesztivált rendeznek a Baranyai megyeszékhelyen. Augusztus elején 6 hónapon át több száz énekes alakítja koncertteremmé a köztereket, illetve az udvarokat. Az idei Pécs Kantát nemzetközi kórusfesztivált augusztus 3-a és 8-a között tartják meg a belvárosban, a Kodály központban és a Zsolnai kulturális negyed területén. A rendezvény hazánk egyik legjelentősebb kóruszenei fesztiválja, amely korábban kétszer is Pécset zajló nemzetközi Európa Kantát fesztivál örökségén alapul. Az esemény egyik leglátványosabb programja során több száz énekes áll össze egyetlen nagy kórussá, hogy klasszikus műveket szólaltassanak majd meg. Szeptember 4-én és 5-én szervezik meg Komlón a bányásznapokat, amely a város legnagyobb hagyományőrző és kulturális rendezvénye. A bányászati múlt előtt tisztelgünk idén is, de közben közös ünnepé is kovácsolja ez a várost. A többnapos fesztivál koncertekkel, családi programokkal, kiállításokkal, közösségi élményekkel várja a látogatókat. Hagyomány és buli egy helyen.
0: A 101 hét Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
7: A 6-os úton Hírnél a Zengő utca kereszteződésénél csomópont építési munkákat végeznek, a helyszínen útszűkület van. A 6-os főúton a 173-as kilométernél felmarták az aszfaltot, a Pécs irányba vezető oldalon a kapaszkodó sávot pedig lezárták jó utat. A következő napokban fokozódik a kánikula. A mai 34-35 fokról este 25-26-ra csökken a levegő hőmérséklete. A hét utolsó munkanapján, tehát holnap Baranyában a reggeli 18 fokról délután már 36-ra melegszik fel a levegő hőmérséklete. Szombaton 38 fok lesz délután, vasárnap pedig 39. Csapadék nem érkezik hozzánk a következő napokban.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ebben az órában Usher-től a Backstreet Boys-től mindjárt a Compact Disco, és itt lesz a Feel the Rain-nel, de jó lenne egy kis eső, ugye? Csillapítaná a kánikulát, felfrissíteni a levegőt, hát erre sajnos egy darabig nem számíthatunk. Ettől függetlenül szép napot kíván mindenkinek, és én magam is a Bon Jovi. Have a nice day! 5 perc múlt 10, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM, a

0: Best FM a legjobb zenék, a 90-es és 2000-es éveket most a Backstreet Boys-zal idézzük meg. Az évszám konkrétan 1996. Quit Playing Games.
1: Best.

0: Best FM, a legjobb zenék, a legfrissebbek az utakról. M5 Budapest felé Ócsánál történt korábban egy baleset a 31-es kilométernél. Egy sávra szűkül a pálya, 5-6 kilométeres a dugó. Az M7-esen a Balaton felé Kápolnásnyék térségében is baleset történt a 43-as kilométernél. Szintén egy sáv járható, 3-4 kilométeres a dugó, és a hőségriadó miatt módosult a hétvégi kamionstopp, így most vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben. Jó utat, vigyázzon magára mindenki a hőségben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

0: a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
2: irány az I Love Bécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Bécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
3: A Rumbisztró Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért, húsleves zöldségeivel, valamint daragaluskával. Az A-menü barbecue sertést tarja kukoricasalátával és steakburgonyával. A B-menü káposztás fekedli. A C-menü zuzapörkölt galuskával. A Paleo menü 3290 forintért, zelle krémleves bacon chipszel, cukkinivel sárgalépával töltött sirkemeltekercs, brokkolás újhagymás spenóttal. A Teleki Bistró Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat citromos zöldségleves, az A menü mézes szezámos csirkecombfilé zöldséges pennével, a B menü muszaka fűszeres lencséből. És végül a vegán menü 3290 forintért, sárga borsókrémleves pirított tofuval, francia lecsó burgonyaröztivel.
0: Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 11 és délután 3 között kerüljük a tűzőnapot, mi is lassítunk a tempón a következő órában Sompollal és Sásával. I'm still in love, és jönnek magyar előadók is, Szakács Gergő legalábbis biztosan. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: A Rumbisztró Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért. Húsleves zöldségeivel, valamint daragaluskával. Az álmenő barbecue sertéstarja kukoricasalátával és sztékburgonyával. A B-menü káposztás fekedli. A C-menü zuzapörkölt galuskával. A paleo menü 3290 forintért, zelle krémleves békönchipszel, cukkinivel sárgalépával töltött sirkemeltekercs, brokkolás újhagymás spenóttal. A Teleki Bistró Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat citromos zöldségleves, az A menü mézes szezámos csirkecombfilé zöldséges pennével, a B menü muszaka fűszeres lencséből. És végül a vegán menü 3290 forintért, sárga borsó krémleves pirított tofuval, francia lecsó burgonyaröstivel.
0: Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és DJ Miller a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába

0: a legjobb zenék. Ez a 101.7 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: A tudatos vízhasználatra figyelmeztet a Vízi Közműszövetség. A hőség miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Nem jönnek frissítő záporok. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Bánjunk tudatosan és takarékosan a vízzel, erre figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség. A tartós kánikula miatt már az ország több településén korlátozták a vízhasználatot. Az ugrásszerűen megnövő fogyasztás és a hálózat túlterheltsége pedig további ellátási problémákhoz vezethet, mondta rádiónknak Kreitner Krisztina, a szövetség szóvivője.
2: Sajnos a klímaváltozás az most már a vízellátásban is érezteti a hatását. Ne bánjunk pazarló módon ezzel a természeti kincsel. Locsolásra például nem csak vizet használnánk, hanem az otthoni fúrt kutakat, vagy az összegyűjtött csapadékot. Amikor esik, akkor próbáljuk meg összegyűjteni. Csökkentsük a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét is. A locsolás gyakoriságát lehetőleg locsoljunk reggel, akkor a hajnali órákban. Mellőzzük az ivóvízzel történő pormentesítést. Ne csak vízzel oldjuk meg, hanem más alternatív módokon.
1: Részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot a hőség miatt. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium döntése szerint szombat este 10-től vasárnap reggel 6-ig közlekedhetnek a közutakon a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is. Csak ezután kell leállniuk aznap este 10-ig. A módosításra azért volt szükség, hogy a sofőrök eljussanak egy megfelelő pihenőhelyre, a szállított áruk pedig a nagy melegben ne romoljanak meg és minél előbb célba érjenek. A tárca egyúttal fokozott óvatosságra inti a közlekedőket a következő napokban. Azt tanácsolja, hogy az autósok hosszabb utazás előtt ellenőrizzék a kocsit, vigyenek magukkal elég folyadékot, és ha lehet, a legmelegebb időszakokban kerüljék az utazást. A nagy meleg a járműveket és a közlekedőket is megterheli. Csökkenhet a koncentráció, nőhet a reakcióidő. Indulás előtt jó, ha tájékozódnak az aktuális forgalmi helyzetről, az esetleges korlátozásokról. Súlyosan megsérült egy magyar gyerek Szlovéniában a Bledi várnál. A család a sétaúton haladt, amikor a gyerek az eddigi információk szerint megcsúszott a kilátónál, átesett a falon, majd lezuhant a meredek lejtőn. A helyszínen ellátták, majd katonai helikopterrel a Ljubljanai klinikai központba vitték. Marad a napos, száraz és forró idő. Kevés gomoly felhő a középső és déli megyékben költözhet az égre. Esni nem fog. A szél sem támad fel. A levegő napközben 31-37 fokig melegszik. Holnaptól tovább erősödik a hőség és marad a napsütés. 33 és 38 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton és vasárnap is ragyogó napsütésben olvadozhatunk, esőre nem sok esély van. Néhol akár 40 fokot is mutathatnak majd a kinti hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Például az Under the Bridge a Red Hot Chili Peppers-től, vagy a Robin Ress-féle Got to Get. Az órát Kylie dala indítja, éppen csak átléptünk az új évezredbe, 2001-et értünk, amikor elvarázsolt minket In Your Eyes című dalával. 0620 55 55 155, aki dugót, balesetet lát, küldje ide a közlekedési infót. Hello, jó utat, jó munkát, kitartást a kánikulához, Max Emlevente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Meredith Brooks 97-ben megjelent Beach című dalát két kategóriában is jelölték Grammy-re, köztük a legjobb rock daléban, de végül arany gramofont nem nyert. Saját karrierje mellett pedig dalszerzőként is dolgozik, sőt, session zenészként. Írt egy egész lemeznyi dalt Jennifer Love Hewittnak, majd Celine Dion és NSZT-s a gitárosaként tevékenykedett.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési infók. Az 52-esen Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak, napközben félpályás lezárásra és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. A hőségriadó miatt módosult a hétvégi kamionstopp, így most vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Krisztina Milian When You Look At Me című dalát már Majoros Rita indítja el. Rögtön kezdődik a Best délután. Jó étvágyat kívánok az ebédhez. Találkozzunk holnap. Maxim Levente vagyok. Hello!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Érvényben van a hőségriasztás és a vörös kód, a kánikulában vizet osztanak a legforgalmasabb vasútállomásokon. Két erős földrengés pusztított Venezuelában. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Fokozódik a kánikula, holnapig másodfokú, szombattól harmadfokú hőségriasztás érvényes. A rendkívüli meleg miatt keddé félig meghosszabbították a vörös kódot is. Ilyenkor a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell. Mától az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Vizet osztanak a legmelegebb órákban a forgalmasabb vasútállomásokon. A MÁV csoport munkatársai általában délelőtt 10 és délután 5 óra között adnak ingyen frissítőt a várakozó utasoknak a készlet erejéig. Párakapukat is kitesznek, hogy segítsenek elviselni a kánikulát. A társaság tapasztalatai szerint már csütörtökön is rengetegen kelnek útra a Balatonhoz, Budapest és a vidéki városok felé pedig vasárnap lesz a csúcsidő. Az utasoktól ezért azt kérik, hogy előre váltsák meg a jegyeket. Aki teheti, induljon útnak már csütörtök vagy péntek kora délelőtt, péntek délután és szombat reggel ugyanis garantált a telt ház. Sokan készítenek különféle gyümölcs- és virágkivonat alapú szörpöket nyáron. Nagyon fontos, hogy ilyenkor is tartsuk szem előtt az élelmiszerbiztonsági szempontokat. Részletek Helik Ferenctől, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesétől.
2: Nagyon oda kell figyelni a személyi higiéniára, a környezeti higiéniára. Olyan alapanyagokat használjunk, amik sérülésmentesek. Folyó bővízben mossuk el ezeket a gyümölcsöket, a üveget előtte gondosan mossuk ki. Tartósítási folyamatnál kritikus pont az, hogy megfelelő hőmérsékletet érjünk el. Legalább 80-85 Celsius fokon kell a hőkezelést végezni, hogy a későbbiekben ne legyen romlás ezeknél a termékeknél. Jelöljék a terméket, hogy mi van benne, és mikor készült, és mindenképpen száraz, hűvös helyen tartsuk ezeket a termékeket.
1: Erős földrengések rázták meg Venezuelát. A két földmozgás a Richter skála szerint 7,2-es és 7,5-es volt. A természeti katasztrófa komoly károkat okozott. A legutóbbi hírek 32 halálos áldozatról és mintegy 700 sérültről szóltak. A kormány rendkívüli állapotot hirdetett, a térségbe külföldi mentőcsapatok indultak. Nagyrészt felhőtlen, derült, napos időnk lesz ma is. Gomoly felhők inkább az ország középső és déli délkeleti részén születhetnek. Utóbbi területeken nem teljesen kizárt egy-egy zápor. A szél megélénkülhet, a hőmérséklet 31-37 fokig húzik fel, és késő estére sem csökken 20 fok alá. Holnap is mindenütt tűz majd a nap, legfeljebb néhány felhő téved az égre, esőre nincs sok esély. 33-38 fokos csúcsok ígérkeznek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodásan szép csütörtököt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, remélem, hogy jól telik a napjuk, és hogy feldobhatom én a délutánt néhány isteni dallal így június 25-én. Elképesztő, hogy jövő héten már július van, és itt vagyunk a nyárban, a forróságban és a legjobb zenék között, úgyhogy Krisztina Milliennel már indítom is az órát. Jön a mennyülöket mi?
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék, csodálatos napsütéses nyári délutánt kívánok mindenkinek itt csütörtökön is, éppen hogy délután. Remélem, hogy velem töltik ezt a jó pár órát, ha van lehetőségük, mindenképpen tegyenek így. Én feldobom a napjukat egy kis nosztalgiával, a 90-es, 2000-es évek legnagyobb kedvenceivel. Tudják, azokból az időkből, amikor mi még naivan azt hittük, hogy valamelyik Backstreet Boy lesz a férjünk, vagy mondjuk éppen Avril Lavigne lesz valaki mennyasszonya. Szóval jó idők voltak, úgyhogy idézzük fel őket néhány isteni zenével szerintem. Hozom a napkérdését is természetesen, hozok közlekedési információkat is, meg mindenféle földi jót. Úgyhogy George Michael érkezik hamarosan is, a Freedom, na meg a Nickelback és a Photograph, most pedig DJ Jazzy Jeff és The Fresh Prince dala, a Boom Shake Durum viszi tovább a napot. Megye jó a kedvünk, és szép a napjuk!

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is várom az útinfókat, bárki bármerre jár az országban, és lát valamit, tapasztal valamit, megköszönöm, ha jelentkezik vele a 0620 5555 155-ös számon. És a hőségriadó miatt a következő napokban arra figyelmeztetnek mindenkit, hogy fokozottan figyeljünk arra, hogy hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal induljon el mindenki, legyen a kocsiban ivóvíz, frissítő, akár egy kis snack, vagy bármi ilyesmi, gyümölcs, esetleg nedves törölköző arra az esetre, hogyha a torlódás alakul ki, vagy teljes útzár lép életbe. Ha valamilyen betegségben szenved valaki, akkor legyen mindenkinél megfelelő gyógyszer elegendő mennyiségben, ha esetleg hosszabb megállóra kényszerülne bárki is. És a hőségriadó miatt a hétvégi kamionstop időtartama is módosul, vasárnap reggel 6 és 22 óra között lesz majd érvényben. 0620 55 55 155, ma is ide várom az útinfókat, sőt, hogyha valakinek van akár erre a forróságra, sofőrként, utazóként valamilyen jó kis tipp, azt is nagyon várom, és nagyon köszönöm. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délutánt a folytatásban is mindenkinek, egy óra lesz pár perc múlva jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig zenélünk tovább. Például Bryan Adams-szel és Sikénel jön a Don't Give It Up. De zenél majd a 4-es street is jön, a Legyen úgy, mint rég.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
2: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
3: Idei nyáron, tavalyi áron. Igen, a farkasfilternél a klímatöltés még mindig tavalyi áron, sorban állás nélkül. Hisz tudja, farkasfilter nem csak filter. Autószervíz, autóalkatrész. Farkasfilter Pécs, Pellérdi út 4.
4: Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Jön a rózsaszín buli, az idei villányi rozéfesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz a BSV és a Gang, Bajrax a Schleppel, Regán Lili, valamint Lotfi Begi. Bővebb info és jegyek villany.hu. Fishingon Orfű június 24 és 27 között olyan sztárokkal, mint a Kis Csillag, az Analóg Balaton, a Kispel és a Borz, vagy éppen a Quimby. További fellépők és bővebb info fishingonorfu.hu. Június 27-én délután 2 órától Fúvós Fesztivál Lipon a Mohács 500 jegyében. Fellép a Babarci Fúvós zenekar, az Originál Gránel Spatzen, az Elité Mazsaret csoport, Pécsváros Egyesült Koncert Fúvós zenekara és a Lipói Nemzetiségi Fúvós zenekar. További ajánlatok Halász Kingától, a SÖK kommunikációs munkatársától.
5: Június 26-án a Zsolnai Táncházak keretében Misszia Táncház lesz a Színház téren ezúttal, amikor is várunk mindenkit, aki szeretne elmerülni a Balkán sokszínű zenei és táncos hagyományában, ugyanis autentikus horvát, szerb és macedon népzenére táncolhatnak majd. Június 27-én Kantavári túra indul a Misina tetőpontról. Ez egy kb. 8 kilométeres körtúra, amely segít majd kikapcsolódni. Az útvonal az körülbelül 3 órát vesz igénybe. A Misináról indulunk a Flóra pihenőn át, a Kisréted, a Kantavárt érintve végül vissza a Misinára. Június 27-én a Varázsóra ütköző golyóktól ütköző atomokig című bemutatóját láthatjuk a Zsolnai negyedben.
4: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágere.

0: Budapest FM, a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en. Nem csillapodik, sőt fokozódik a kánikula, tűzgyújtási tilalom érvényes országszerte. Hamarosan indul a Navrazzia a Balatonnál, a Belencei és a Tiszatónál. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Fokozódik a kánikula, holnapig másodfokú szombattól harmadfokú hőségriasztás érvényes. A szakemberek figyelmeztetnek, hogy igyunk elegendő vizet, a legmelegebb órákban lehetőleg ne menjünk a napra, viseljünk sapkát, kalapot, használjunk fényvédőkrémet. A MÁV a forgalmasabb vasútállomásokon vizet oszt az utasoknak, és több helyre párakapukat is felszerelt. Él a vörös kód is, ilyenkor a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell. Részleteket a várható időjárásról majd híreink végén hallhatnak. Mától az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Tilos tehát tüzet gyújtani az erdőkben, a vasút és közútmenti fásításokban, sőt a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Barlagot, gazt sem égethetünk. A Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál razziázik júliustól az adóhivatal. Egyebek mellett a turisták kedvelt üdülőhelyein, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak majd a novemberei augusztus végéig. A revizorok megjelenhetnek például a kerékpár és csónak kölcsönzőknél, az esküvőszervezőknél vagy a sétarepüléseket kínáló cégeknél is. Ellenőrzik, hogy a vásárlók, vendégek kapnak-e számlát, nyugtát, a cégek bejelentették-e a dolgozókat, betartják-e a pénztárgépre vonatkozó szabályokat. Holnap lesz a kábítószer kereskedelem és fogyasztás elleni nemzetközi nap. A legfrissebb jelentések a drog probléma összetettségére hívják fel a figyelmet, mondta rádiónknak Majzik Balázs, a Népegészségügyi Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
2: Megjelentek új szintetikus drogok, és ezeknek a közegészségügyi kockázatára hívja fel a figyelmet, hogy az, hogy a kokain és a kannabisz változó, hogy gyakran erősebb formái megjelennek a piacon. Habár Magyarországra mondjuk nem jellemző, de azért jelen vannak az opioidnak új erős szintetikus változatai, új trendek is vannak, hogy hol jelznek bizonyos dolgokat. Mindig meg kell újulni a szakmának is, hogyha megjelennek új terek, új kereskedelmi módszerek, mert ugye ez a rendészetről is szól, tehát hogy említsek csak egy példát, mondjuk a drónok vagy az online kereskedelem, szükség van az innovációra.
1: Nagyrészt felhőtlen, derült, napos időnk lesz ma is. Gomoly felhők inkább az ország középső és déli délkeleti részén születhetnek. Utóbbi területeken nem teljesen kizárt egy-egy zápor. A hőmérséklet 31-37 fokig kúszik fel. Holnap is mindenütt tűz majd a nap, legfeljebb néhány felhő téved az égre. 33-38 fokos csúcsok ígérkeznek. Aki teheti, a hétvégét töltse vízparton, rekkenő hőségre akár 40 fokra is számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt kívánok mindenkinek, elmúlt egy óra is, úgyhogy menjünk tovább, és hallgassunk isteni zenéket. Jöhet a délutáni kávé, egy kis desszert, így ebéd után, meg mondjuk egy jó morcsibadal, jön a Rome Wasn't Built in a Day. Én Majoros Rita vagyok, az órát pedig Bryan Adams és Sikén dalával indítom, jön a Don't Give It Up. Szép csütörtöket mindenkinek!
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék, meg is jöttem a nap kérdésével. Amikor mennek a hétköznapok, és csak jönnek a napok egymás után, oldjuk meg a feladatainkat, akkor szerintem nagyon kevésszer jut az eszünkbe, vagy legalábbis én a saját magam részéről tudok nyilatkozni, hogy nagyon kevésszer jut mostanában eszembe az, hogy amúgy ezt a dolgot, meg azt a dolgot milyen jól és ügyesen megoldottam, és mennyire büszke vagyok magamra. Úgyhogy ma ez egy jel, vagy mondhatom azt, hogy egy kérdés, egy figyelmeztetés, ki mikor volt utoljára igazán büszke magára, és miért? Szóval ezt én most megkérdezem, úgyhogy jöhetnek a gondolatok. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Ki mikor volt magára úgy igazán büszke? Itt pedig őszintének lehet lenni. Úgyhogy jöhetnek az üzenetek, Facebookon és Instagramon is ott vagyunk, szóval várom a válaszokat, cserébe pedig hozom Press Michelle és Maya dalát, Ghetto Superstar a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Azt írja nekem Anita, hogy baleset történt Budapesten a Lehel utca és a Róbert Károly körút kereszteződésében, úgyhogy ott kell figyelni, egy kis fennakadásra számítani. Nagyon köszönöm az infót. Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, Tata és Bicske között helyenként csak arra szólnak. Különösen Tata és Tatabánya között egy jó 10 kilométeres szakaszon torpan meg a kocsisor, ezt írták a hallgatóink. Ott a felhajtás is nehézkes, lényegesen hosszabb menetidővel kell számolni. Aki teheti, esetleg válasszon másik útvonalat. Az M0-es autót keleti szektorán az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a csomópontnál a műszaki rendszer karbantartását végzik. A 31-es kilométernél a belső sávot kell választani, 2-3 kilométeres az arra szóló kocsisor. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár perc és délután 2 óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, aztán pedig próbálok hűsítő dallamokat hozni a következő órában, mert hogy 26-án péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, viszont június 27-én szombaton 0 órától június 30-a kedd éjfélig pedig a hőségriasztást harmadfokúra emelték, úgyhogy a következő napokban is nagy forróság várható, bár gyanítom, aki rápillantott már az időjárás előrejelzésre, ezzel tisztában van, de azért tényleg nem elég időben felkészülni. Úgyhogy vigyázzunk egymásra, én pedig tényleg igyekszem hűsíteni azokkal a dallamokkal a következő órában is. Jön majd a Margaret Island és az éjszaka. És itt lesz Sharam, Eddie Murphy feldolgozása is, ez a Party All The Time.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Bécs, Árnyas út.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
4: irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és DJ Miller a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereivel.

0: Best FM.
1: A legjobb zenék.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Összehangolja a kormány a hőséggel kapcsolatos védekezést. Minden vizsgált olasz rizling kifogástalan volt, nőtt a venezuelai földrengés áldozatainak száma. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Összehangolt védelem jön a hőség miatt. A Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja majd a munkálatokat egy új kormányrendelet szerint, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ezt az Uzsoki utcai kórház bejárásán jelentette be. A kormányfő kitért rá, szombattól már harmadfokú hőségriasztás lesz, és várhatóan 4 napig meghaladja majd a napi középhőmérséklet a 29 fokot, amire még nem volt példa Magyarországon a mérések kezdete óta. A védelmi tevékenységet a miniszterelnök vezeti, és több tárcavezető segíti. Hatékony a hőségben a vörös kód, a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer biztonságosan működik, jelezte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A legveszélyeztetettebb intézményekben mobil klímát, légkondicionáló berendezést, ventilátort vittek. Kiemelten figyelnek az ivóvízellátásra is, az utcai szolgálatok pedig folyamatosan figyelemmel kísérik a hajléktalan emberek helyzetét. Emellett a házi segítségnyújtást biztosító szervezetek is fokozottan figyelnek az idősekre, tartós betegekre és fogyatékossággal élőkre. Kiválóan szerepeltek az olasz rizlingek a Nebih ellenőrzésén. A hatóság a Supermenta terméktesztlen ezúttal 27 olasz rizlinget hasonlított össze a nagy kereskedelmi láncok kínálatából. Az italok különböző borvidékekről származtak, és mindegyik 2025-ös évjáratú volt. A szakemberek nézték a borok alkohol és cukortartalmát, a sav és a kén-dioxid mennyiségét, a címkéket és a jelöléseket. Egyetlen tételnél sem találtak hiányosságot vagy hibát. A hivatal külön kiemelte, megnyugtató, hogy a vizsgált borok valóban olasz Riesling szőlőfajtából készültek. Erős földrengések rázták meg Venezuelát. A két földmozgás a Richter skála szerint 7,2-es és 7,5-es volt, és a szomszédos országokban is érezni lehetett. A természeti katasztrófa komoly károkat okozott. A legfrissebb hírek legkevesebb 164 halálos áldozatról és több mint 900 sérültről szólnak. A kormány rendkívüli állapotot hirdetett, a térségbe külföldi mentőcsapatok indultak. Napos idő várható, esetleg délen, délkeleten lehet néha felhősebb az ég. Arrafelé előfordulhat egy-egy futózápor, de az ország nagy részén nem lesz csapadék. A szél néha megélénkülhet, 31 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 21-31, hajnalra 14 és 21 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a hőség, eső sehol sem várható, és szinte zavartalan napsütés lesz erős UV-sugárzással. A hétvégén fokozódik a kánikula.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Délután 2 óra is elmúlt 4 perccel, mert tovább a jó hangulat, és ez a jó kis csütörtök délután. Például Alice DJ-vel jön a Better of Alone, de itt lesz a No Doubt és a Hey Baby, na meg Jennifer Lopez is, és az If You Had My Love. Sharam Eddie Murphy feldolgozásával érkezik, ez pedig a Party All The Time. Csodás napot és kellemes délutánt kívánok mindenkinek!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Ma délutáni kérdésem az, hogy ki mikor volt magára utoljára igazán büszke. Na nézzük, Kata mit ír. Ma reggel akkor is elmentem futni, amikor legszívesebben visszafeküdtem volna aludni, és igazából nem is reggel volt, hanem hajnal, megpróbáltam még a nagy forróság előtt futni egyet. Apróság, de büszke vagyok rá. Szerintem egyáltalán nem apróság, mert én például ma nem mentem, inkább csak fetrengtem. Úgyhogy én, Kata, én is büszke vagyok rád. Magamra most emiatt egy kicsit kevésbé. Gábor is írt, egy hónapja nem dohányzom, minden nap küzdelem, de most erre vagyok a legbüszkébb. És legyél is, az egészség a legfontosabb. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámuk, jöhetnek még ide az üzenetek. Eddig, bevallom őszintén, nagyon-nagyon jók jöttek, és nagyon jó, hogy az apróságokat is észrevesszük saját magunkon. Jó jel! Alice DJ pedig a folytatásban érkezik méghozzá a 99-es Better Off Alone slágerével, ami igazából egy nagyon vidám, könnyed, táncolós dalnak tűnik, de a mélyén ott van a magány, a szakítás, és az a kérdés, hogy vajon jobb egyedül? Better Off Alone, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jennifer Lopez, If You Had My Love dala után gyorsan hozok egy-két közlekedési információt. Budapesten a Szent Gellért rakparton, a Rudas gyógyfürdőnél baleset történt, úgyhogy ott kell némi fennakadásra számítani. És hát továbbra is erős forgalomra kell számítani. Az M1-esen Budapest felé a Komáromi csomópont és Tatabánya között helyenként csak arra szólnak az autók. Különösen a Komáromi csomópont és Tata térségében 2-5 kilométeres szakaszon torpan meg a kocsisor. Ott a felhajtás is nehézkes. Lényegesen hosszabb menetidővel kell számolni az arra autózóknak, úgyhogy aki még teheti, válaszol másik útvonalat. A 31-es főúton Szent Mártonkáta és Nagykáta között két autó ütközött, a 60-as kilométer közelében félpályás lezárás mellett vizsgálja a rendőrség a balesetet. A 75-ös főúton pedig Zala-Apáti közelében egy autó és egy motoros hajtott egymásnak, a 10-es kilométernél félútpályát lezártak. 0620 55 55 155, várom az útinfókat a folytatásban is. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
2: Mesélj!
1: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
2: Ez már tetszik.
1: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
3: Vendeguzlakópark.hu.
4: Levendula szünet Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Jön a rózsaszín buli, az idei villányi rozé fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz a BSV és a Gang, Bajrax a Schleppel, Regán Lili, valamint Lotfi Begi. Bővebb info és jegyek villany.hu. Fishing on Orfű június 24 és 27 között olyan sztárokkal, mint a Kis Csillag, az Analóg Balaton, a Kispel és a Borz, vagy éppen a Quimby. További fellépők és bővebb info fishingonorfű.hu. Június 27-én délután 2 órától Fúvós Fesztivál Lipon a Mohács 501-ében. Fellép a Babarci Fúvós zenekar, az Originál Gránes Spatzen, az Elité Mazsaret csoport, Pécsváros Egyesült Koncert Fúvós zenekara és a Lipói Nemzetiségi Fúvós zenekar. További ajánlatok Halász Kingától, a SÖK kommunikációs munkatársától.
5: Június 26-án a Zsolnai Táncházak keretében Misszia Táncház lesz a Színház téren ezúttal, amikor is várunk mindenkit, aki szeretne elmerülni a Balkán sokszínű zenei és táncos hagyományában, ugyanis autentikus horvát, szerb és macedon népzenére táncolhatnak majd. Június 27-én Kantavári túra indul a Misina tetőpontról. Ez egy kb. 8 kilométeres körtúra, amely segít majd kikapcsolódni. Az útvonal az körülbelül 3 órát vesz igénybe. A Misináról indulunk a Flóra pihenőn át, a Kisréted, a Kantavárt érintve végül vissza a Misinára. Június 27-én a Varázsóra ütköző golyóktól ütköző atomokig című bemutatóját láthatjuk a Zsolnai negyedben.
4: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
6: Ez tartott a 18. Fishing on Orfű. Elektromos rollerrel közlekedő férfi okozott balesetet, irány a bíróság, folytatódik a kánikula. Meghosszabbították a másodfokú figyelmeztetést, a hétvégén már harmadfokú hőségriasztás lép életbe. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ döntése alapján az országos tisztifőorvos meghosszabbította a korábban elrendelt hőségriasztást péntek évfélig. Szombattól pedig már harmadfokú hőségriasztás lesz az ország egész területén. Pécs megye Jugováros önkormányzata arra kéri a lakosságot, hogy a következő napokban fokozottan figyeljenek saját és a környezetük egészségére. A nagy meleg leginkább az idősek, a gyerekek, a várandósok, a krónikus betegek szervezetét terheli meg. Fontos, hogy egy percre se hagyjon senki gyermeket vagy házi állatot parkoló autóban. A pécsi ivókutak, légkondicionált helyiségek listája az önkormányzat oldalán találhatók. Radioaktív anyagot tárult az udvarában egy pécsi vállalkozó, a járásbíróság pedig meg is tartotta most a nyilvános előkészítő ülést. Meghozott ítéletével radioaktív anyaggal visszaélés miatt 400 ezer forint pénzbüntetésre ítélte a férfit. A bírság megfizetésére 20 havi egyenlő részben történő részletfizetést is engedélyezett a bíró, és elkobozták a sugárforrást. Elektromos rollerrel közlekedő férfi okozott balesetet Pécsen. Június 6-án kora délután történt a baj, amikor a Vasút utcában a Kálvin utca irányából az indóháztér felé haladt. A rolleres egy erősen jobbra ívelő kanyarban áttért a szemközti sávba, így a szembejövő autóbusz vészfékezett. Az egyik utas megsérült, az ügye a bíróságon folytatódik. Másfél tonna ponty került a sikondai és a mecsekpölöskei tavakba. Összesen másfél tonna három nyaras pontja gyarapodott a Komlói Bányászhorgász Egyesület két népszerű vízterülete. A telepítés során a sikondai kettes tóba 700 kg, míg a mecsekpölöskei tóba 800 kg három nyaras pontyot engedtek be. így folytatják a rendszeres haltelepítést. Ezt tartotta a 18. Fishing on Orfű, az ország egyik legnépszerűbb könnyűzenei fesztiváljára idén, és hetekkel korábban elfogytak a jegyek, így a rendezvény tehát már sokadik éve teltházzal várja közönséget. A Fishingen idén közel 150 produkció lép fel. A fellépők között megtaláljuk a Kispál és a Borz nevét, illetve Heaven Street 7-ét, jön a Kistehén, a Carson Coma, a Quimby, a 30Y, a Hiper Karma, csak hogy egy pár nevet említsünk. A koncerteken túl kiemelt szerepet kapnak idén is a kulturális, közösségi és szabadidős programok. Megnyílik a képzőművészeton Orfű, a fesztivál szabadtéri kortárs képzőművészeti kiállítása, de mindemellett lesznek pódiumbeszélgetések, érkezik a Magyar Vörös Kereszt, a Buli Segélyszolgálat is, és lehet sportolni is majd.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
6: Gázhálózati munkák kezdődtek Pécsett a Megye utcában, a 4-es számú ház és a Papnövelde utca között. A munka miatt teljes útzár van érvényben, nem csak itt, hanem az Anna utca és a Papnövelde utca egy szakaszán is. A gyalogosok zavartalanul tudnak közlekedni. Jó utat kívánok! A következő napokban fokozódik a kánikula. A mai 34-35 fokról este 25-26-ra csökken a levegő hőmérséklete. A hét utolsó munkanapján, tehát holnap Baranyában a reggeli 18 fokról délután már 36-ra melegszik fel a levegő hőmérséklete. Szombaton 38 fok lesz délután, vasárnap pedig 39. Csapadék nem érkezik hozzánk a következő napokban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: A friss híreket, információkat követően kellemes délutánt kívánok. A következő 3 órában a mikrofonnál H. Horváth László. Védekezünk közösen a kánikula ellen, mondjuk például hűsítő dalokkal, úgyhogy indítom az elei maratont. Velünk lesz hamarosan majd a Heavy D and the Boys, előtte zenél Dante Tomás.
0: 101.7 Best FM.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM.
1: További kellemes délutánt és nagyon jó rádiózást kívánok. Másodfokú hőségriasztás van érvényben, de már nem sokáig, mert hogy szombat hajnaltól vagy éppen éjféltől jön a harmadfokú. Érdemes erre is felkészülni. A mai nap is adom majd a hűsítő tippeket, rövidesen pedig beszámolok arról, hogy egészen pontosan időjárásunk a következő napokban mivel készül számunkra. Addig viszont én készülök dalokkal, azt mondja Miller Dávidtól Süt a nap, köszönjük, ezt mi is észrevettük. Előtte kicsit ragyogunk Azveddel, szól a 90-es klasszikus, ez már a Shine a Best FM-en.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM.
1: Bőséges folyadékfogyasztás, és hogyha lehet, akkor még most sem menjünk ki a tűzőnapra. Érkezik az időjárás legfrissebb hírei, 32-33 fokot méretünk Pécsett. Holnap reggel már nem fog visszaülni a levegő, 20-22-re kelünk, napközben a 35 fok a jellemző, magas lesz az UV-sugárzás. Aztán szombaton már 37, vasárnap 38, hétfőn 40, akár 41 fokot is méretünk. A változás majd a jövő hét hozza, de inkább csak a középső része, ugyanis kedden még 38, szerdán 35, csütörtökön és pénteken viszont már csak 28-30 fokot ígérnek. Meglátjuk, mi lesz ebből. Időjárás után dalok, hamarosan folytatódik a zenei maraton, velünk lesz Christina Aguilera, Pápai Jóci, illetve Néo is, Because of You.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
4: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
5: Mesélj!
4: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
5: Ez már tetszik.
4: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
6: Vendeguzlakópark.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

a legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Óvatosan az utakon, hiszen a nagy melegben meggyúlik a reakcióidő, ilyenkor nehezebben kapcsolunk egy-egy élesebb helyzetben. Apropó, ma is várom a közlekedés legfrissebb híreit, a számom 30-as 889 Szent Egy Hetes, és ha már itt tartunk, akkor a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy lehetőleg ilyenkor ne üljünk autóval, ha mindenféleképpen útnak indulunk, akkor pedig vigyünk magunkkal rengeteg vizet. A folytatásban hamarosan hírek, majd délután 4 órakor, előtte kicsit még zenélünk, itt van Denis, valamint a csoda a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: A következő órában a forróság biztosan fokozódni fog a French FM-nek köszönhetően, tőlük szól a Sexy. Előtte délután 4-kor meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Autósok, figyelem! Használt autófelvásárlás a Divital Kft-nél. Autót cserélne? Új autót vásárol, de nem elégedett autója beszámítási árával? Vagy csak eladná? Kérjen ajánlatot a Divital Kft-től. Pécs, Árnyasút, a Honvéd Kórház mellett. autofelvásárláspecs.hu.
3: Idei nyáron, tavalyi áron. Igen, a farkasfilternél a klímatöltés még mindig tavalyi áron, sorban állás nélkül. Hisz tudja, farkasfilter nem csak filter. Autószervíz, autóalkatrész. Farkasfilter Pécs, Pellérdi út 4.
4: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
5: Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Jön a rózsaszín buli, az idei villányi rozé fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz a BSV és a Gang, Bajrax a Schleppel, Regán Lili, valamint Lotfi Begi. Bővebb info és jegyek villany.hu. Fishing on Orfű június 24 és 27 között olyan sztárokkal, mint a Kis Csillag, az Analóg Balaton, a Kispál és a Borz, vagy éppen a Quimby. További fellépők és bővebb info fishingonorfű.hu. Június 27-én délután 2 órától Fúvós Fesztivál Lipon a Mohács 500 jegyében. Fellép a Babarci Fúvós zenekar, az Originál Gránes Spatzen, az Elité Mazsaret csoport, Pécsváros Egyesült Koncert Fúvós zenekara és a Lipói Nemzetiségi Fúvós zenekar. További ajánlatok Halász Kingától, a SÖK kommunikációs munkatársától.
6: Június 26-án a Zsolnai Táncházak keretében Misszia Táncház lesz a Színház téren ezúttal, amikor is várunk mindenkit, aki szeretne elmerülni a Balkán sokszínű zenei és táncos hagyományában, ugyanis autentikus horvát, szerb és macedon népzenére táncolhatnak majd. Június 27-én Kantavári túra indul a Misina tetőpontról. Ez egy kb. 8 kilométeres körtúra, amely segít majd kikapcsolódni. Az útvonal az körülbelül 3 órát vesz igénybe. A Misináról indulunk a Flóra pihenőn át, a Kisréted, a Kantavárt érintve végül vissza a Misinára. Június 27-én a Varázsóra ütköző golyóktól ütköző atomokig című bemutatóját láthatjuk a Zsolnai negyedben.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
7: Okoszebrára szavazhatunk. Elhunyt a rózsaszín pitbull gitárosa. Sztrájkoltak tegnap az egyik pécsi gyárban. Szendi Hajni vagyok a hírekkel. Befejezték a pécsi vasútvonal karbantartását, újra járnak a vonatok a Budapest-Pécs vasútvonal teljes hosszán. 4 héttel ezelőtt kezdődött meg a Sárbogárd és Dombóvár közötti pályafelújítás. Ennek célja a lassú jelek felszámolása és a pálya állapotának javítása volt. Az elmúlt hetekben 120-130 vasutas dolgozott a vonalon. A MÁV saját erőforrásból végrehajtott munkálatai során 4800 tonna zúzott követ építettek be. Több mint 4500 méteren cseréltek sínt, mintegy 400 vas beton aljat építettek be, váltókat újítottak fel, javították a vízelvezetést, és több helyen megerősítették a pályát és az alépítményt. A munka eredményeként több szakaszon megszűnik a sebességkorlátozás. Sztrájkoltak az egyik pécsi gyárban, nem sikerült közös nevezőre jutni a cégvezetéssel, így újból sztrájkoltak tegnap a dolgozók az egyik dél-koreai tulajdonú pécsi gyárban. A munkavállalók méltatlanul alacsonynak tartják az idei bérfejlesztés mértékét, és mivel szerintük a vállalat nem hajlandó felülvizsgálni a korábbi döntését, ismét munkabeszüntetéssel adtak hangot az elégedetlenségüknek. Okos zebrát kaphat az egyik legveszélyesebb pécsi kereszteződés, tehát újabb ilyennel gyarapodhat a megyeszékhely, amennyiben a legveszélyesebb gyalogátkelő helyek listáján szereplő egyik pécsi helyszín a legtöbb szavazatot kapja. Az Országos Baleset Megelőzési Bizottság javaslata alapján állították össze a listán, ezen 12 helyszín van, a pécsire is lehet szavazni június 30-ig. Több száz énekes lepi el a belvárosi tereket Pécsen. Ismét nemzetközi kórusfesztivált rendeznek a Baranyai megyeszékhelyen. Augusztus elején 6 hónapon át több száz énekes alakítja koncertteremné a köztereket, illetve az udvarokat. Az idei Pécs Kantát nemzetközi kórusfesztivált augusztus 3-a és 8-a között tartják meg a belvárosban, a Kodály központban és a Zsolnai kulturális negyed területén. A rendezvény hazánk egyik legjelentősebb kórus zenei fesztiválja, amely korábban kétszer is Pécset zajló nemzetközi Európa Cantat Fesztivál örökségén alapul. Az esemény egyik leglátványosabb programja során több száz énekes áll össze, egyetlen nagy kórussá, hogy klasszikus műveket szólaltassanak majd meg. Tragikus hirtelenséggel elhunyt a rózsaszín pitbull gitárosa, írja komló.hu. Mény Zoltán 51 éves volt. A zenekar meghatározó tagjának halálhírét az együttes hétfőn a közösségi oldalán tudatta a rajongókkal. A rózsaszín pitbull a 90-es években vált ismerté, szókimondó, nyers, de társadalmi visszásságokra válaszodó dalaival.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
7: A 6-os úton Hírnél a Zengő utca kereszteződésénél csomópont építési munkákat végeznek, a helyszínen útszűkület van. A 6-os főúton a 173-as kilométernél felmarták az aszfaltot, a Pécs irányba vezető oldalon a kapaszkodó sávot pedig lezárták jó utat. A következő napokban fokozódik a kánikula. A mai 34-35 fokról este 25-26-ra csökken a levegő hőmérséklete. A hét utolsó munkanapján, tehát holnap Baranyában a reggeli 18 fokról délután már 36-ra melegszik fel a levegő hőmérséklete. Szombaton 38 fok lesz délután, vasárnap pedig 39. Csapadék nem érkezik hozzánk a következő napokban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hajné, köszönöm szépen a friss híreket, információkat. Találkozunk 5 órakor a Best FM-en, ahol hamarosan foglalkozunk azzal is, hogy Pécset hol vannak hűsítő pontok, hol lehet frissülni. Addig is szólnak a dalok, megállás, megszakítás mentesen készülődik a Simple Red, előtte itt van a French Affair.
0: 101.7 Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. További kellemes délutánt és jó rádiózást kívánok a mikrofonnál este 6-ig. H. Horváth László. Pécsen több helyen is lehet hűsölni, ugyanis vannak csobogók, szökőkutak, amelyekben szigorúan tilos ugye fürdeni, illetve párakapuk is. Ezekből található a Belvárosban, Uránvárosban, Kertvárosban és most már a Vásárcsarnok környékén is egy darab. Minden mellett ingyenes vízosztást tart a MÁV, illetve a Volán is, egyik a távolsági buszpályaudvaron, a másik pedig ugye a MÁV pályaudvaron, 10 és délután 5 óra között vagy ameddig a készlet tart. És hogy hogyan lehet még kibírni a kánikulát, összeszedtem a legfontosabb és leghasznosabb tippeket, ezeket hozom majd a folytatásban. Addig is velünk lesz a Black Eyed Peas, Pixa a Stereo Pálmával, ez pedig már a 90-es klasszikus 92-ből. Itt vannak a srácok, a Criss Cross és a Jump.

a legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Hogyha az extrém melegben valaki huzamosabb ideig kint tartózkodik, akkor bizony megkockáztatja annak a lehetőségét, hogy hőgutát kap. Ennek a jelei többek között a nagyon magas testhőmérséklet. Itt egyébként jellemzően 40 fok felett méretünk. Aztán ott van még a zavartság, nem tud rendesen gondolkodni az illető, furcsán viselkedik, nehezen válaszol, akár eszméletveszés is bekövetkezhet. Erős fejfájás, ami gyakran hirtelen jelentkezik, és lüktető érzés lehet. Szintén aggodalomra ad okot a szédülés, a gyengeség és a koncentráció zavar, valamint a verejtékezés teljes megszűnése, emellett a gyors pulzus, a gyors légzés, görcsroham vagy az ájulás. Ilyen esetben nem kell habozni, azonnal a mentőket kell hívni. A folytatásban még mindig jönnek a hűsítő tippek, addig is szólnak a dalok megállás megszakítás mentesen. Többek között velünk lesz Will Smith a 90-es évekből, előtte zenél a Yes Yes Szabó Ádámmal közösen, Gyengéden.

A legjobb zenék. Ez a Szentegy Hit Best FM. Kánikulában van egy téma, amiről nem lehet elég sokszor és elég sokat beszélni, ez nem más, mint a folyadékbevitel. Itt az alapszabály a napi 4-5 liter, amelyet mindenféleképpen el kell fogyasztanunk. Ez lehet szénsavmentes ásványvíz, vagy éppen csapvíz, amit kerülnünk kell a szénsavas, a cukrozott, a koffeines, valamint alkoholos italok bevitele. Minden mellett figyeljünk oda, hogy a párolgással, az izzadással nátriumot is vesztünk, éppen ezért érdemes egy picikét jobban megsózni most az ételeket. Ami szintén jó tanács lehet, hogy ilyenkor kerüljük a magyaros ételeket, tehát mindent, ami zsíros vagy éppen nehéz, fogyasszunk fehér húsokat és hozzá ködetként rengeteg salátát. A hasznos tippek után hamarosan friss hírek majd délután 5 órakor, addig is velünk lesz George Michael, Szolmár és az Outside 1998-ból a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Nem mondhatnám, hogy túlságosan hűvös skandináv hölgyel folytatjuk a zenei maratont, mert hogy Barbadosról jön Rihanna és az SOS, előtte meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat délután 5 órakor a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Ezt tartott a 18. Fishingon orrfű. Elektromos rollerrel közlekedő férfi okozott balesetet. Irány a bíróság. Folytatódik a kánikula. Meghosszabbították a másodfokú figyelmeztetést, a hétvégén már harmadfokú hőségriasztás lép életbe. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ döntése alapján az országos tisztifőorvos meghosszabbította a korábban elrendelt hőségriasztást péntek évfélig. Szombattól pedig már harmadfokú hőségriasztás lesz az ország egész területén. Pécs megye jugováros önkormányzata arra kéri a lakosságot, hogy a következő napokban fokozottan figyeljenek saját és a környezetük egészségére. A nagy meleg leginkább az idősek, a gyerekek, a várandósok, a krónikus betegek szervezetét terheli meg. Fontos, hogy egy percre se hagyjon senki gyermeket vagy háziállatot parkoló autóban. A pécsi ivókutak, légkondicionált helyiségek listája az önkormányzat oldalán találhatók. Rohamos a nappad a Duna, Mohácsnál 1 méter alá is eshet a vízszint. A hajózás szempontjából kritikus, 150 cm-es határhoz közelít már a vízszint a Duna Mohácsi szakaszánál. A folyó az előrejelzések szerint tovább apad az 1 méteres szinthez közelítve. Gyakorlatilag évek óta jellemzően alacsony a Duna vízszintje. Volt olyan, amikor a hajózást is zavarta. Elektromos rollerrel közlekedő férfi okozott balesetet Pécsen. Június 6-án kora délután történt a baj, amikor a Vasút utcában a Kálvin utca irányából az indóháztér felé haladt. A rolleres egy erősen jobbra ívelő kanyarban áttért a szemközti sávba, így a szembejövő autóbusz vészfékezett. Az egyik utas megsérült. Az ügye a bíróságon folytatódik. Ezt tartotta a 18. Fishing on Orfű, az ország egyik legnépszerűbb könnyűzenei fesztiváljára. Idén is hetekkel korábban elfogytak a jegyek, így a rendezvény tehát már sokadik éve teltházzal várja közönséget. A Fishingen idén közel 150 produkció lép fel. A fellépők között megtaláljuk a Kispál és a Borz nevét, illetve Heaven Street 7-ét, jön a Kistehén, a Carson Coma, a Quimby, a 30Y, a Hiper Karma, csak hogy egy pár nevet említsünk. A koncerteken túl kiemelt szerepet kapnak idén is a kulturális, közösségi és szabadidős programok. Megnyílik a képzőművészeton Orfű, a fesztivál szabadtéri kortárs képzőművészeti kiállítása, de mindemellett lesznek pódiumbeszélgetések, érkezik a Magyar Vöröskereszt, a Buli Segélyszolgálat is, és lehet sportolni is majd. Szeptember 4-én és 5-én szervezik meg Komlón a bányásznapokat, amely a város legnagyobb hagyományőrző és kulturális rendezvénye. A bányászati múlt előtt tisztelgünk idén is, de közben közös ünnepé is kovácsolja ez a várost. A többnapos fesztivál koncertekkel, családi programokkal, kiállításokkal, közösségi élményekkel várja a látogatókat. Hagyomány és buli egy helyen.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
2: A 6-os úton Hírnél a Zengő utca kereszteződésénél csomópont építési munkákat végeznek, a helyszínen útszűkület van. A 6-os főúton a 173-as kilométernél felmarták az aszfaltot, a Pécs irányba vezető oldalon a kapaszkodó sávot pedig lezárták jó utat. A következő napokban fokozódik a kánikula. A mai 34-35 fokról este 25-26-ra csökken a levegő hőmérséklete. A hét utolsó munkanapján, tehát holnap Baranyában a reggeli 18 fokról délután már 36-ra melegszik fel a levegő hőmérséklete. Szombaton 38 fok lesz délután, vasárnap pedig 39. Csapadék nem érkezik hozzánk a következő napokban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Friss hírek, információk legközelebb 6 órakor. Hajni, neked köszönöm szépen, holnap 3-kor visszavárlak a Best FM-en, ahol már is folytatódik a zenei maraton, jön több mint 20 perc tömény mennyiségű sláger megállás, megszakítás mentesen. Rihannával kezdünk, szól az SOS. 101.7 Best FM.

0: mesét.
1: A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM.
2: Holnap is nagyon meleg lesz, már reggel 20-22 fokra ébredünk, napközben pedig a 34-35 fok a jellemző sziklázó napsütéssel, felhőmentesen, ellenben magas UV-sugárzással. Szombaton már 37, vasárnap 38 fokra készülhetünk, míg a csúcsa jövő hét hétfő lesz, oda bizony 40-41 fokot mondanak. Aztán kedden már csak teszem idézőjelbe 38, szerdán 35, csütörtökön 33, míg jövő héten pénteken összességében 26-28 fokat ígérnek, legalábbis az idő. Jósok, no de addig még rengeteg idő van. A zenei maraton már is folytatódik, nem is akármilyen slágerekkel, jön majd a Lokálpatrióta csapat Wolfékkal, a Pundani és az Élveszt, előtte szól a Chaka Khan feldolgozás Whitney Houstontól, irány a 90-es évek I'm Every Woman, a Best FM-en.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger. Szomorú éjszakák után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág. Fel a fejjel Magyarország, Guten Tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz. Semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népen,

0: édes a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha minnak látszik, ami marad itt, ne gondolkod.

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt, tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: irodalom. Úgysem élhetünk örökké, egy percig lennék oldalom.
1: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rab.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM.
1: Új tagokkal bővült a Halhatatlanok társulata, a táncművészek között választották örökös tagnak Nagy Iriszt, a Pécsi Nemzeti Színház rendezőasszisztensét és a Pécsi Balett korábbi magántáncosát. Maradjunk még a jelenben, adódik a kérdés, mi a dolga egy rendezőasszisztensnek?
2: Hát elég változatos és hál' Istennek kreatív feladat. Nekem például most így a negyedik éve dolgozom ebben a beosztásban. Minden évadban körülbelül 3-4 olyan bemutatónk van, ahol más-más rendezőkkel, más-más elképzelésekkel, egymástól teljesen függetlenül más stílusú darabokban kell a rendező asszisztensének lenni, és akkor hát ott mindenféle feladatokat ellátni, hol adnak egy kicsit szabadabb, vagy nagyobb beleszólást, hol pedig ragaszkodnak az elképzeléseikhez, és akkor őket kell ebben segíteni. De én ezt nagyon szeretem, ezt a feladatot, mert egyrészt nem szakadtam el a színháztól, mármint a színház világától, másrészt meg rengeteget tanultam, akár a rendezőktől, akár a darabokból, az írásokból, a dramaturgiákból, úgyhogy hát igazából ennyi.
1: És ugye a mai beszélgetésünk apropója az elismerés, mennyire volt meglepetés már maga a jelölés is a díjra?
2: Nagyon nagy, mert én nem tudtam róla, illetve szerintem senki nem tudott róla, bár ezt majd talán a többiek meg tudják erősíteni. Magáról a felterjesztésről mi nem tudtunk. Én kaptam egy hivatalos e-mailt az ATV-től, hogy belekerültem a 4-be táncművész kategóriába, és így igazából nem is értettem, hogy mit olvasok. Hát nyilván tudtam a díjról, és tudtam, hogy mekkora nagy elképesztő táncosok kapták meg előttem az elmúlt 20x évben. És akkor utána jött egy telefon, hogy ez valóban így van, akkor elmondták ennek a menetét, hogy 4 táncos került be ebbe a kategóriába, 4 táncvész, egyébként mindhármukat ismerem. Én egyedüli nőként voltam ott, sőt egyedüli vidékiként, és azt gondoltam, hogy ha nem is, ebből nem lesz több, vagy ennyi lesz, akkor is ez egy óriási megtiszteltetés. Magáról a végeredményről, vagy az eredményről pedig nem tudtunk előbb mi jelöltek sem, hanem egy e-mailt kaptunk aznap délelőtt, hogy este fogja Szinetár Miklós, a kuratórium elnöke bejelenteni hivatalosan a győztesek névsorát az egyenes beszédben, és akkor ott így ültem és hallgattam, és akkor egy nap kellett kb. Mire ez így leesett, hogy igen, hogy benne vagyok Kovács Tiborral ebben a listában, és hogy nagyon-nagyon boldog voltam. Igazából ami nagyon, az még feldolgozás alatt áll, hogy egyszer csak tényleg ott marad végleg egy lábnyomom a Nagymező utcában, mert az még így nagyon nincs előttem, szeptemberben lesz majd a hivatalos ünnepség, hanem hogy annyira rengeteg szavazatot kaptam, nem tudunk pontos számokat, de ilyen több ezer. És az, hogy ennyien szeretnek, és ennyien adtak, vagy erősítettek meg ebben, vagy hitték azt, hogy én erre méltó vagyok, az tényleg nagyon megható.
1: Az új évadban milyen munka vár őre a színházban?
2: Augusztus végén kezdjük el majd a következő évadot, és ott a Jövőre veled itt című darabban fog dolgozni Somogyi Szilárddal, aztán egy Elnök nők című produkciót fogunk elkezdeni Vince Józseffel, és a végére pedig a Randi Bár zenés, hát játék, darab, komédia lesz az utolsó, amit Fekete Katával fogunk csinálni.
1: Még egyszer gratulálok, és köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget. Viszont hallásra.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
2: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
3: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
4: Mesélj!
3: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
4: Ez már tetszik.
3: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
5: Bendegúzlakópark.hu.
6: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
7: Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Jön a rózsaszín buli, az idei villányi rozé fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz a BSV és a Gang, Bajrax a Schleppel, Regán Lili, valamint Lotfi Begi. Bővebb info és jegyek villany.hu. Fishing on Orfű június 24 és 27 között olyan sztárokkal, mint a Kis Csillag, az Analóg Balaton, a Kispál és a Borz, vagy éppen a Quimby. További fellépők és bővebb info fishingonorfű.hu. Június 27-én délután 2 órától Fúvós Fesztivál Lipon a Mohács 500 jegyében. Fellép a Babarci Fúvós zenekar, az Originál Gránes Spatzen, az Elité Mazsaret csoport, Pénzváros Egyesült Koncert Fúvós zenekara és a Lipói Nemzetiségi Fúvós zenekar. További ajánlatok Halász Kingától, a SÖK kommunikációs munkatársától.
8: Június 26-án a Zsolnai Táncházak keretében Misszia Táncház lesz a Színház téren ezúttal, amikor is várunk mindenkit, aki szeretne elmerülni a Balkán sokszínű zenei és táncos hagyományában, ugyanis autentikus horvát, szerb és macedon népzenére táncolhatnak majd. Június 27-én Kantavári túra indul a Misina tetőpontról. Ez egy kb. 8 kilométeres körtúra, amely segít majd kikapcsolódni. Az útvonal az körülbelül 3 órát vesz igénybe. A Misináról indulunk a Flóra pihenőn át, a Kisrétet, a Kantavárt érintve végül vissza a Misinára. Június 27-én a Varázsóra ütköző golyóktól ütköző atomokig című bemutatóját láthatjuk a Zsolnai negyedben.
7: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
9: Nincs fennakadás az energiaellátásban a hőség miatt. Home office jöhet a kánikulában az államigazgatásban. Jelesre vizsgáztak az olasz rizlingek. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Az energiaellátásban nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet, ezt Kádár Pál a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója mondta. Hozzátette, az eddigi csúcsidőszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás Magyarországon. Beszámolt arról is, hogy a hőség miatt számos helyen vízosztópontok és párakapuk működnek. A feladatokban eddig több mint 2000 ember vett részt. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, ami komoly egészségügyi kockázatokkal jár. Kiemelten figyeljünk a sérülékeny csoportokra. Magyar Péter miniszterelnök egyebek mellett arról is tájékoztatott, hogy az államigazgatásban jövő héten, hétfőn és kedden home office munkavégzés lesz ott, ahol ez lehetséges. A munkáltatókat egészséges munkakörülmények biztosítására és a szabadtéri munkák átütemezésére kérte a kormányfő. Részlegesen feloldják a hétvégi kamionstopot a hőség miatt. A közlekedési és beruházási minisztérium döntése szerint szombat este 10-től vasárnap reggel 6-ig közlekedhetnek a közutakon a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek, és csak ezután kell leállniuk aznap este 10-ig. A módosításra azért volt szükség, hogy a sofőrök eljussanak egy megfelelő pihenőhelyre, a szállított áruk pedig a nagy melegben ne romoljanak meg, és minél előbb célba érjenek. A Balatonnál a Velencei és a Tiszatónál razziázik júliustól a NAV. Egyebek mellett az üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak majd a revizorok augusztus végéig. Azt ellenőrzik, hogy a vásárlók, vendégek kapnak-e számlát, nyugtát, a cégek bejelentették-e a dolgozókat, illetve betartják-e a pénztárgépre vonatkozó szabályokat. Kiválóan szerepeltek az olasz rieslingek a Nebbich ellenőrzésén. A hatóság a Supermenta termékteszten ezúttal 27 olasz rieslinget hasonlított össze a nagykereskedelmi láncok kínálatából. Az italok különböző borvidékekről származtak, és mindegyik 2025-ös évjáratú volt. A szakemberek nézték a borok alkohol és cukortartalmát, a sav és a kén-dioxid mennyiségét, a címkéket, a jelöléseket. Egyetlen tételnél sem találtak hiányosságot vagy hibát. Napos idő várható, esetleg délen, délkeleten lehet néha felhősebb az ég. Arrafelé előfordulhat egy-egy futózápor, de az ország nagy részén nem lesz csapadék. A szél néha megélénkülhet, 31 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 21-31, hajnalra 14 és 21 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a hőség, eső sehol sem várható, és szinte zavartalan napsütés lesz erős UV-sugárzással. A hétvégén fokozódik a kánikula.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Az egyik Michael ezen a napon született 63 évvel ezelőtt, a másik Michael pedig ezen a napon halt meg tragikus hirtelenséggel 17 évvel ezelőtt, mindösszesen 50 évesen. Természetesen mindkettejükről megemlékezünk a következő 60 percben. A Night Shift legelején úgy, hogy az általunk szabott határokat nem lépjük át, hiszen hogyha csütörtök, akkor dance-es csütörtök, vagyis a legnagyobb dance himnuszok pörögnek 120 percen keresztül a Night Shift legelején. 6-től 7-ig velem White Boy-jal, 7-től DJ Millerrel a lemezjátszók mögött.
0: Best FM, a legjobb zenék.

A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Instagram, Facebook, Best FM Night Shift, hogyha csak ránk vagytok kíváncsiak, akik itt 6 és 8 óra között pörgetjük a lemezeket, hogy az egész rádióval kapcsolatos hírek, infók érdekelnek, akkor pedig Best FM Rádió Magyarország Instán is, és Facebookon is. És hát persze Messengeren keresztül jöhetnek az üzenetek, kérdések, kérések, de van az infókuk, az bestfmbudapest.hu e-mail címünk is, ahova ugyanúgy írhatok nekünk, illetve SMS és Viber számunk, az pedig 06 55 55 155-ös.

0: zenékkel.
1: Ma csak a legjobb dance zenékkel, ugye, mert csütörtök van, de hétfőtől vasárnapig azért lefedjük a teljes palettát minden stílusban a 90-es és a 2000-es évekből. Hétfőn Classic House, ketten funky, szerdán pop és rádiós lágerek, csütörtökön ugye dance, szombaton hip-hop és R&B, vasárnap pedig a hét lezárásaként chill, lounge és deep house, és hogyha korábbi mixekről lemaradtatok volna, lehet ezeket pótolni. A Mixcloudon keresgessétek a Night Shift rezidensek profiljait, mixcloud.com/DJ Whiteboy, itt lehet megtalálni az én korábbi 150 mixemet.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Ha csütörtök, akkor Dance és DJ Miller, így lesz ez a következő órában, szóval gyorsan némivel helyet cserélünk, és még egy órán keresztül jönnek a legnagyobb dance himnuszok a 90-es és a 2000-es évekből. Pár perc, és a gyors váltás után innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosch Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Jön a rózsaszín buli, az idei villányi rozé fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz a BSV és a Gang, Bajrax a Schleppel, Regán Lili, valamint Lotfi Begi. Bővebb info és jegyek villany.hu. Fishing on Orfű június 24 és 27 között olyan sztárokkal, mint a Kis Csillag, az Analóg Balaton, a Kispel és a Borz, vagy éppen a Quimby. További fellépők és bővebb info fishingonorfű.hu. Június 27-én délután 2 órától a Fúvós Fesztivál Lipon a Mohács 500 jegyében. Fellép a Babarci Fúvós zenekar, az Originál Gránes Spatzen, az Elité Mazsaret csoport, Pénzváros Egyesült Koncert Fúvós zenekara és a Lipói Nemzetiségi Fúvós zenekar. További ajánlatok Halász Kingától, a SÖK kommunikációs munkatársától.
2: Június 26-án a Zsolnai Táncházak keretében Misszia Táncház lesz a Színház téren ezúttal, amikor is várunk mindenkit, aki szeretne elmerülni a Balkán sokszínű zenei és táncos hagyományában, ugyanis autentikus horvát, szerb és macedon népzenére táncolhatnak majd. Június 27-én Kantavári túra indul a Misina tetőpontról. Ez egy kb. 8 kilométeres körtúra, amely segít majd kikapcsolódni. Az útvonal az körülbelül 3 órát vesz igénybe. A Misináról indulunk a Flóra pihenőn át, a Kisrétet, a Kantavárt érintve végül vissza a Misinára. Június 27-én a Varázsóra ütköző golyóktól ütköző atomokig című bemutatóját láthatjuk a Zsolnai negyedben.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Extrém hőség jön hétvégére, takarékoskodjunk a vízzel, nyári ellenőrzéseket kezd a NAV a nagy tavainknál. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Rendkívüli hőség jön a hétvégén, összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. Péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön a hőkupola hétvégi érkezése miatt. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. A kormányfő azt is közölte, hogy az államigazgatásban jövő héten hétfőn és kedden, ahol lehetséges, biztosítják a home office munkavégzést. Szombattól a napi középhőmérséklet 4 napon át 29 fok fölött is alakulhat. Ez komoly egészségügyi kockázatot jelent. A tudatos és takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség. A tartós kánikula miatt az ország több településén korlátozták a vízhasználatot. Az ugrásszerűen megnövekvő fogyasztás és a hálózat túlterheltsége pedig további ellátási problémákhoz vezethet, mondta rádiónknak Kreitner Krisztina, a szövetség szóvivője.
3: Sajnos a klímaváltozás az most már a vízellátásban is érezteti a hatását. Ne bánjunk pazarló módon ezzel a természeti kincsel. Locsolásra például nem csak vizet használnánk, hanem az otthoni furt kutakat, vagy az összegyűjtött csapadékot, esővizet. Mikor esik, akkor próbáljuk meg összegyűjteni. Csökkentsük a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét is. A locsolás gyakoriságát lehetőleg locsoljunk reggel, akkor a hajnali órákban. Mellőzzük az ivóvízzel történő pormentesítést. Csak vízzel oldjuk meg, hanem más alternatív módokon.
2: Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzések adatainak rendszere, ezt az egészségügyi miniszter jelentette be. Hegedűs Zsolt átláthatóságot ígért a témában. Leszögezte, az a cél, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. A Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál razziázik júliustól a NAV. Egyebek mellett az üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak majd a revizorok augusztus végéig. Azt ellenőrzik, hogy a vásárlók, vendégek kapnak-e számlát, nyugtát, a cégek bejelentették-e a dolgozókat, illetve betartják-e a pénztárgépre vonatkozó szabályokat. Napos idő várható, esetleg délen, délkeleten lehet néha felhősebb az ég. Arrafelé előfordulhat egy-egy futózápor, de az ország nagy részén nem lesz csapadék. A szél néha megélénkülhet, 31 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 21-31, hajnalra 14 és 21 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a hőség, eső sehol sem várható, és szinte zavartalan napsütés lesz erős UV-sugárzással. A hétvégén fokozódik a kánikula.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Mit szoktak ilyenkor? Na és milyen? Milyen 5-3 évesen? Milyen? Na milyen?
5: Figyelj, kicsit nehezebb, de a botot eldobtam. A kezembe adták a haverok, de én meg így megpróbál, ez még nem kell, és így belöktem az árokba. Ezzel mindent elmondtam, nem?
4: Imrém, hát boldog születésnapot a közösség, utólag is, még benne vagyunk a 8-ban.
5: Gondolj, mibe kanyarodtam be? Melyik utcában? Az 54-es utcában. Tehát ott mostantól egy évig 54 a mondás.
4: Hát akkor, és akkor mi az jövőben, akkor ez New Yorkban lesz az ennek?
5: Hát figyelj, ki tudja mit lehet. Én lotozom minden héten.
4: Hát figyelj, hogy emelkednek a jegyárak, ahhoz lehet, hogy kételi találat is
5: nem
4: kell.
5: Nem baj, csináljuk, Sanyi, az a lényeg, fia, hogyha fapadossal is, de megyünk, ha hívnak, nem?
4: Jó van, mindegy, egyre most csináltam ebben az órában legalábbis mindenféleképpen.
5: Kavarom, de csak dancebe utazom, nem baj?
4: Hát pont úgy mindegy éve.
5: Jó van.
0: Best FM, a legjobb zenék, mixben.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Van nekem egy olyan tippem, amivel ugye múlt hétvége az viszonylag lazábra intéződött, hogy ezt most akkor te kamatos többet pontolod ezen a hétvégén.
2: A jövő héten, vágy, vagy képzeld el, hogy azért mondtam, hogy ez a hét, ez még ez ugye hétfővel kezdődött az igazi műsor.
1: Hát jó, csak azon, hogy kicsit
2: péntekenet lett. Akkor azért bejelentkeztek haverok, hogy nem megyünk le a tanyára, csak egy kicsit ez a kicsit horgászni. Ez a programnak az elnevezése.
1: Botot a kezedbe,
2: horgászbotot nagyon régen fogtam a kezembe, de akkor csak egy bácsinak segítettem, mert ő akarta megmeríteni a potykát, úgyhogy... Tényleg így volt egyébként, hogy valamelyik héten mentem, és az öreg nagyon kilódott, és mondta, hogy nem segítenék, mert akkor, hogyha fogom, akkor én egyébként a csónakból mentem kimerni a vizet amúgy.
1: De tényleg, ez egy válaszom volt. Én csak erre mondtad, tehát nyugtass meg, hogy ti sem hiszitek el, hogy abból lesz horgászás.
2: Nem, de jól hangzik, meg gondolom, hogy otthon az asszonynak is, ha így vezetik fel a srácok, akkor ez egy sokkal jobb, mint hogy azt mondja, figyelj, menjük azt a dolgot, csihipúj, nem. Ez egy horgászat, ez nagyon komoly sport, Csándor, kérlek, hogy te is vedd komolyan, jó?
1: Abszolút. De akkor ez teljes bulimentesség erre a hétvégére?
2: Nem, azért a szombaton azért a borbár azért az befigyel, tehát azért azt nem szabad szemen kívül hagyni, vagy helyes. A látótéren vagy kívül figyelmen, helyezni.
1: Vagy mi az a
2: figyelmen kívül, igen, de hagytam, hogy kijavítsák. Úgy szeretem.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Viszont, amit nagyon-nagyon régen mondtunk, de tényleg nagyon-nagyon régen mondtunk, de nagyon-nagyon régen mondtunk.
2: Mi? Elérhetőségek.
3: Ja.
2: Légy szíves.
3: Kapd össze magad, vágy, vagy légy szíves. Mármint, hogy engem hol lehet elérni. Tudom, hát nagyon jó.
1: Hát én tudom, de te tudod, de hogy tudják.
3: Perfekt a vége az. Mint a Fort Valley annak idején. Úgyhogy Mixcloudon belül ugyebár a DJ Miller Hun oldalon vagyok elérhető. Közel 200 mixel, és persze ezek között megtalálhatóak a Night Shift mixek is természetesen. White Boy, mondd, kérlek nézd is, és a többit, mert hát azért van itt még bőven DJ-nk. Hát persze, hát figyelj, hogyha már Lúd legyen kövér, ha már Night Shift lemezdő, lemezdőben sokról beszélünk, akkor...
1: Hétfő, Lauer, Christian, Lauer and Canard. Tehát mindegy, tehát úgy, mindegyik úgy kezdve, hogy mixcard.com per. Hétfő az Lauer and Canard, Ked, Hangya Nagyhá van. Szerda DJ Effendi, az a legkönnyebb, mert Effinek mindenhol DJ Effendi. Csütörtök ugye DJ Miller Hun, szombat az D és Limfit Hun, a vasárnap pedig DJ Németi. Én meg DJ White Boy.
3: Én így vagyok nyugodt, hogy mindenkit elmondtam.
1: Jaj, de olyan
3: rendesen. Ugye? Ez így korrekt, csapatban játszunk.

0: Rádiózóknál. DJ Miller.
1: Nyilván, hát akkor biztonságos kifuttatását meg ennek a szüli hétnek.
2: Nagyon szépen
1: szabad
2: köszönöm.
1: Ilyen,
2: nagyon szépen köszönöm, kedves vagy. Remélem, hogy sikerülni fog. Óvatosan duhajkod 50 fölött, mert tudod, minden perc ajándék vágybolja, hogy szokták mondani
1: a haverok. Nem tudom, de remélhetőleg majd meg fogom kodni.
2: Akkor mekkora buli lesz. Rajtad múlik, tesó, mi ott leszünk veled.
1: Hát ugye, én szóltam, hogy én oda izét Los Angeles tervezek, hát mégis akkor lesz az olimpia.
2: Teljesen normális. Igen, erről már beszéltünk egyébként adásban is, hogy én tudom, nagyon jó, hogy partner kell, és csak egy valakire számíthatsz.
1: Azt te vagy.
2: Azt a Miller Iminek hívják.
1: Figyelj, az még egy másfél-két év, de azért jövő csütörtökön számítanék rá. Jó, úgyhogy gyere.
2: Figyelj, én itt leszek, tudod, bárhonnan is, de ha kell, gépet bérelek, de itt leszek.
1: Köszi. Legyél itt.
2: Hello, hello, hello.

Party time.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Egészségügyi kockázata is van az extrém hőségnek. A napraforgó és a kukorica is szenved a melegtől. Nőtt a venezuelai földrengések áldozatainak száma. Villányi Eszter vagyok. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet, ezt az országos tiszti főorvos mondta a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix emlékeztetett, most másodfokú, de szombattól már harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az extrém meleg idején a csúcshőmérsékletek 4 napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezetében élőkre, 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon, és igyon sok vizet. A megengedetthez képest 10-20 km/órás sebesség csökkentésre van szükség a vasúti és hévvonalakon. Az extrém meleg miatt ugyanis nagyon felforrósodnak a sínek. A közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, az ilyen mértékű sebességkorlátozás nem vezet a menetrend összeomlásához, késések viszont lehetnek. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy a nem nyitható ablakú IC-kocsikat, ahol nem működik a klíma, lehetőség szerint kiveszik a forgalomból és igyekeznek pótolni. Biztosítják a tartalékszerelvényeket és felajánlják az első osztályú kocsikat is. Nagyon megsínylik a kapás növények a forróságot és a csapadék hiányt, erről ír friss agrometeorológiai elemzésében a Hungaromet. Közölték, még mindig sok nedvesség hiányzik a talajból, az Alföldön a legrosszabb a helyzet. A kalászosokat és a repcét is egyre több felé aratják. A napraforgó többnyire csillagbimbós állapotban van, és a kukorica is intenzíven növekszik, ahol elegendő nedvesség áll rendelkezésére. Erős földrengések rázták meg Venezuelát. A két földmozgása a Richter skála szerint 7,2-es és 7,5-es volt. Több államot érintett, de főképp Caracas térségét. A természeti katasztrófa komoly károkat okozott. A legfrissebb hírek legkevesebb 164 halálos áldozatról és mintegy 1000 sérültről szólnak. A mentő alakulatok a romok között kutatnak, így várhatóan az áldozatok és a sérültek száma is emelkedni fog. A venezuelai kormány rendkívüli állapotot hirdetett. Folytatódik a derült idő, délen, délkeleten még néhol felhősebb lehet az ég, arrafelé még előfordulhat egy-egy futózápor, de az ország nagy részén nem lesz csapadék az éjszaka folyamán. A délutáni 31-37 fok után, késő estére 21-31, hajnalra pedig 14 és 21 fok közé hűl majd le a levegő. Holnap is folytatódik a hőség, eső sehol sem várható, szinte zavartalan napsütés lesz erős UV-sugárzással, a hétvégén pedig fokozódik a kánikula.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 17 évvel ezelőtt ezen a napon tragikus hirtelenséggel hunyt el Michael Jackson. 50 évesen mindössze, vagyis most még csak 67 lenne. Már nem tudjuk, hogy lenne 67. Amit ő művelt a testével meg a szervezetével, a fene tudja, hogy megérte volna ezt a kort. Ő és húga Janet Jackson érkezik az óra legelején a Scream-mel.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM, a legjobb zenék. Simán benne van a pakliban, hogy az idei esztendő legnagyobb visszatérője Madonna legyen. Július 3-án jelenik meg sorrendben 16. nagy lemeze, a Confessions 2. Én csak így halkan zárójelben jegyezném meg, hogy szerintem az sokat lendítene a sikeren, hogyha egy 67 évesen nem próbálna meg úgy csinálni, mintha még mindig 30 éves lenne. Tud ez működni? Kitűnő példák vannak már előtte. Cher, Tina Turner, hogy más nem mondjak. Az egyik legnagyobb Madonna klasszikus, a Vogue érkezik itt a Best-en, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. A CNC Music Factory névben a két C az elején a két alapító tagra, Robert Cleverre és David Cora utal. Ennek ellenére 2005-ben a zenekar rappere Freedom Williams szerezte meg a névhasználati jogokat. Úgy néz ki, hogy a duó még életben lévő tagja, Robert Cleville, ebbe annyira nem nyugszik bele, mert hogy keresetet nyújtott be ismételten jogtalan vérjegy használat miatt. Jön a CNC Music Factory, és a Do You Wanna Get Funky?

Best FM, a legjobb zenék. Nagyon udvariasan nem nevezték meg, hogy melyik volt az a nagy lemezkiadó, aki azzal hajtotta el őket, hogy Lift zenével nem foglalkozunk, de gondolom ugyanez a nagy lemezkiadó pár hónappal később, amikor minden rekordot megdöntött az eladás és a slágerlistákon a Lighthouse Family, akkor verte a fejét a töltyfa asztalba. Jön a Lighthouse Family és a High a Best End.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Összehangolja a kormány a hűséggel kapcsolatos védekezést. Jól vizsgáztak az olasz rizlingek. Hollandiában először van vörös riasztás hőség miatt. Vinyányi Eszter vagyok. Rendkívüli hőség jön a hétvégén, összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. Péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön a hőkupola hétvégi érkezése miatt. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. Zajlik a társadalmi egyeztetés az alaptörvény 17. módosításáról és a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Erről is beszélt Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszterelnök elmondta, 13 ezer ember küldött üzenetet az alaptörvény kapcsán, és 40%-uk konkrét javaslatokat is tett. A legnagyobb érdeklődés a képviselői mandátum 12 évben történő maximalizálását övezi. Sokan szigorítanának, mások kritikát fogalmaztak meg. Az alaptörvényről szombatig várják az észrevételeket, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal kapcsán pedig június végéig. Kiválóan szerepeltek az olasz rizlingek a Nebih ellenőrzésén. A hatóság a Supermenta termékteszten ezúttal 27 olasz rizlinget hasonlított össze a nagy kereskedelmi láncok kínálatából. Az italok különböző borvidékekről származtak, és mindegyik 2025-ös évjáratú volt. A szakemberek nézték a borok alkohol és cukortartalmát, a sav és a kén-dioxid mennyiségét, a címkéket és a jelöléseket. Egyetlen tételnél sem találtak hiányosságot vagy hibát. A hivatal külön kiemelte, megnyugtató, hogy a vizsgált borok valóban olasz Riesling szőlőfajtából készültek. Tombol a hőség Európában, Hollandiában történelme során először adtak ki vörös riasztást a kánikula miatt. A következő napokban ott is elérheti a 40 fokot a csúcshőmérséklet, és ez jelentős páratartalommal is társul. Luxemburgban megdőlt a júniusi melegrekord, az országban ilyen hosszú és intenzív hőhullámot még nem tapasztaltak ebben a hónapban. Eközben Spanyolországban már halálos áldozatai is vannak a hőségnek. A beszámolók szerint több mint 200-an vesztették életüket az extrém meleg következtében. Derült lesz az éjszaka, csapadékra nem kell számítani, és a szél is gyenge marad. 14 és 21 fok közé hűl a levegő hajnalra. Holnap is folytatódik a kánikula, szinte zavartalan napsütés lesz pénteken. A középső és északkeleti tájakon lehet több felhő az égen, de csapadék sehol sem várható, és a szél sem élénkül meg. 33-38 fokos csúcsra készülhetünk. Nagyon magas lesz az UV-sugárzás, 11 és 15 óra között ne legyünk tűzőnapon, és gondoskodjunk a fényvédelemről.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a

0: Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: A legjobb zenék minden nap.
0: Minden nap.
2: Dr. Béres!
3: My name is Victor, you can take a picture.

a legjobb zenék. Mondhatnánk, hogy ellentétben a Spice Girls elők legalább jó fejek, és nem hitegetik most már évek óta a rajongókat egy esetleges visszatéréssel, amire egyébként hát szintén nagy igény lenne. De hát gondolom, ez az NSYNC rajongókat nem nyugtatja meg. I want you back, hát pont ugyanígy szeretnék az NSYNC-et és vissza a színpadra világszerte mindenhol.

Best FM a legjobb zenék. Alig 200 dollárért, ami tényleg nem egy nagy összeg. Külön bejárat a legjobb ülőhelyek egyike. Találkozás a lányokkal a koncert előtt, fotó a hölgyekkel a koncert előtt, exkluzív dedikált plakát, és természetesen még mindenféle exkluzív merchandise kis cuccok. Szóval, hogy ezt tartalmazza a Meet and Greet package, ami egyébként tényleg nem egy borzasztó összeg azért, hogy igazi legendákkal találkozzon személyesen. Az ember mondjuk hát ki kell hozzá utazni az Egyesült Államok, mert hát természetesen a hamarosan induló turnéjukkal még csak Európa közelében sem járnak majd a lányok. Jön a Salt and Pepper és a Watermelon, itt a Best

Best FM, a legjobb zenék. Haladunk előre egy napot, emelkedik a hőmérséklet egy fokot, vagy inkább kettőt. Jelen esetben 2 fokkal lesz majd melegebb holnap, mint ma. 34-ről 36-ra ugrunk, és minden más változatlan lesz. Se szél, se csapadék, se felhő.

Best FM, a legjobb zenék. A néhai Coolio legnagyobb, illetve legutolsó listás sikerét is egy-egy filmzenének köszönheti. Természetesen a legnagyobb az a Gangster's Paradise volt, a Veszélyes kölykök, a Dangerous Minds című filmből. A legutolsó, ami a 40 legjobb közé tudott kerülni, pedig ez. A Nekem 8 című film betétdala érkezik Coolio.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nincs krízis az energiaellátásban, csökkent a terrorfenyegetettségi szint itthon, halálos kisrepülő baleset történt Varsóban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Rendkívüli hőség jön a hétvégén, összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. Péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön a hőkupola hétvégi érkezése miatt. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. Az áramfogyasztás csökkentését kéri a lakosságtól a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közösségi oldalán jelezte, annak érdekében, hogy a villamos energiaellátás biztonságos és zavartalan maradjon, 18 és 21 óra között mérsékeljük a klímaberendezések használatát, helyette éjszaka és a hajnali órákban hűtsük az otthonainkat. Emellett az elektromos eszközök töltését és a nagyobb teljesítményű háztartási gépek működtetését is érdemes későbbre időzíteni. Csökkent a terrorfenyegetettségi szint Magyarországon az eddigi magasról közepesre. A Nemzetbiztonsági és Rendvédelmi Szervek részletes elemzése után született meg a döntés arról, hogy a korábban elrendelt szigorú biztonsági intézkedések fenntartása a jelenlegi fenyegetettségi szint mellett már nem indokolt. Így a terrorfokozat csökkenthető, közölte a Belügyminisztérium. Hazánkban február végén az iráni háború kirobbanásakor emelték meg a fenyegetettségi szintet. A Semmelweis Egyetem teljes körűen együttműködik a nyomozó hatóságokkal. Ezt közölte az intézmény, miután rendőrök jelentek meg és intézkedtek a belgyógyászati és hematológiai klinikán. Azt nem tudni, miért érkeztek ki az egyenruhások, annyi biztos, hogy egy klinikai vizsgálattal összefüggésben indult büntető eljárás. Lezuhant egy kis repülőgép Varsóban, szörnyet haltak az utasok, a kisgépen ketten utaztak. Egy gyakorló reptér közelében történt a katasztrófa a lengyel fővárosban. A balesetben két járókelő is megsérült. A repülő Wroclawból indult, vizsgálják a tragédia okát. Fokozódik a hőség a következő napokban, már is mondom a részleteket az időjárásról. Derült lesz az éjszaka, csapadékra nem kell számítani, és a szél is gyenge marad. 14 és 21 fok közé hűl a levegő hajnalra. Holnap is folytatódik a kánikula, szinte zavartalan napsütés lesz pénteken. A középső és északkeleti tájakon lehet több felhő az égen, de csapadék sehol sem várható, és a szél sem élénkül meg. 33-38 fokos csúcsra készülhetünk. Nagyon magas lesz az UV-sugárzás, 11 és 15 óra között ne legyünk tűzőnapon, és gondoskodjunk a fényvédelemről.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: És igazából nekem is csak ma esett le, hogy ez a dátum, a június 25-e, az a popzene szempontjából milyen fontos. Mert hogy az egyik legnagyobb Michael-t vesztettük el ezen a napon, és a másik legnagyobb Michael pedig ezen a napon született 1963-ban. George Michaelről van szó, érkezik a Too Funky-t a Best-en.
0: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Hiába nem volt a Nemo nyomában című rajzfilmnek ilyen markáns betétdala, mint ez. Abban az évben gyakorlatilag Pizsivel a bohóccal senki nem tudta felvenni a versenyt. Se Will Smith, se Jack Black, se Robert De Niro, se Martin Scorsese, se Angelina Jolie, se René Zellweger, mert hogy ilyen illusztris volt azon színészeknek a népsora, akik a különböző víziállatok hangját kölcsönözték az eredeti verzióban a cápa mesében. Ebből érkezik most Rose Royce után szabadon a Karvas Christina Aguilera-tól, és Missy Elliott-tól itt a Best-en.

Best FM a legjobb zenék. Zenéltek már nálunk a szép emlékű Pecsában, a Petőfi csarnokban. Megtöltötték a Pap László sportarénát, és fesztiválon is felléptek már. Igaz, akkor már Fergie nélkül. Hogyha valaki késztetést érez, hogy idén nyáron szeretné megnézni élőben a Black Eyed Peas-t, hozzánk legközelebb majd június 27-én Szlovákiában megteheti. Ők jönnek most a Meet Me Halfway-el itt a Best FM.

visszatérő turnéjának ausztrál és új-zélandi része már letudva. Május 31-én visszaköltöztek úgymond az Egyesült Királyságba, és szeptember elejéig az összes nagy angol nyári fesztiválon megtalálhatóak lesznek. Szóval mozgásban lesznek a nyáron. Pont ahogy ők is mondják. Keep on moving, érkezik a Fine It a Best-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Rengeteg előadó 20 vagy 25 évvel ezelőtt megjelent albumát turnéval szokta mostanában ünnepelni. Anastasia, 50 Cent, hogy más nem mondjak. Sajnos a Depeche Mode nem ül föl erre a vonatra, pedig hát akkor jöhetnének az Exciterre, mert ez kereken 25 évvel ezelőtt jelent meg. Az egyik legjobb kislemez érkezik róla az óra legelején, íme a Free Love.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Beszkezem a legjobb zenék. Elvileg a Freedom Williams-el jelenleg is turnézó énekesőnek van hangja. Nem is rossz. Ettől függetlenül azért az élő fellépéseken biztos, ami biztos, az eredeti női vokára szoktam lehelynek elni, hogy Everybody Dance. Now you're not gonna make you sweat a CNC Music Factory-től.

Best FM a legjobb zenék, hát akkor Adamskival együtt én leszek a másik, aki megöli a mai bulit. Ennyi volt már a Night Shift. Holnap természetesen érkezem, hiszen péntek lesz. A Night Shift extrában pedig plusz egy órát fog majd zenélni nekünk FND. Úgyhogy pop és rádiós lágerekkel indítjuk majd hivatalosan a hétvégét, hozzuk a szerdai életérzést. Én meghozom majd magam a DJ FND-t, 8 után pedig a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereit. Pont úgy, mint ahogy ma is tettem, egészen eddig. Ennyi volt már a Night Shift. Jön Adamski és a Killer, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: dog chow.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

valahogy együtt csak veszünk el. Térkép nem kell, a mobilom lemerül, hogy mi lett a mában, majd holnap kiderül.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: come on,
1: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.